0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép szerda hajnalt kívánok, augusztus 19-e van, már is nyakunkon az ünnepi hosszú hétvége. Csapjunk is bele a mai napba. Kezdjük a legfontosabbal. Nagyon boldog névnapot kívánunk a Hubáknak, és természetesen tiszta szívből köszöntjük a születésnaposokat is. Nézzük meg, mi minden fűződik ez a dátumhoz a történelemben. Pont 178 évvel ezelőtt a New Yorki Herald beszámolt a Sacramento folyó mentén talált aranyról. Ezzel hivatalosan is kitört a legendás kaliforniai aranyláz. 112 éve ezen a napon született Baróti Lajos, a magyar labdarúgó válogatott egykori ikonikus szövetségi kapitánya, 99 éve pedig megszületett Szász Péter, Balázs Béla díjas filmrendező és forgatókönyvíró, akinek többek között a Halhatatlan, a Tizedes meg a többiek forgatókönyvét is köszönhetjük. Ébredezzünk együtt, indítsuk jól a szerdát, ma is jó hazai zenékkel. Itt van Zabos Regina és KT, ez a Rád Vártam, a Petőfi.

0: hallasz egész nap hazai zenét. Világszerte a YouTube-on és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Igazi meleg nyári nap vár ránk. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár az égen helyenként megjelennek majd gomoly felhők, esernyőre talán nem lesz szükségünk számottevő, csapadék sehol sem várható. A déli-délnyugati szél a keleti és a délkeleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, néhol erősebb lökésekkel is kísérheti a napunkat. A friss 9-18 fokos hajnal után pedig gyorsan felmelegszik majd a levegő, délutára már a 28 és 33 fok közötti csúcs értékeket mutathatják a hőmérők, vagyis visszatér az igazi strandidő, mondom ezt azoknak, akiknek fontos, hogy mondjuk 30 fok felett legyen a hőmérsékleti érték. Használd ki a napsütést, gyűjtsd be a D-vitamint. A folytatásban pedig hallgassunk jó zenéket. Somorjai Ilona jön, ez a Nem fáj, a Petőfi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Igazi hazai kedvencekkel és ritkában hallott hazai dalokkal töltjük fel. A szerda hajnalodat is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Augusztus 19-ét írunk, és még mielőtt a Gustav Tiger csapatát hoznám neked, itt lesz a Senki se tenger. Előbb itt van a Siedler és a Minden ott van.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Budapest.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szépen megfér egymás mellett az ikrek kíváncsisága, a nyüzsgő kommunikációja és a bika nyugodt, megfontolt kitartása. Pál Balázs Kálmen és Patocska Olivér bár egy hónapban, de két külön csillagjegyben születtek, két országban élnek, mégis teljesen egy nyelvet beszélnek, a zene nyelvét. Az elmúlt időszakban már több közös dalukkal is elvarázsoltak minket, a legnagyobb mérföldkövet pedig az Álmok című daluk jelentette nekik. Ezzel egészen a dal 2025 színpadáig meneteltek. A varázslat folytatódik, most a régi szép mesék szól tőlük, itt a Petőfi.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar tűzijáték, kocintás, de hát mi legyen a többi nappal? Jó írom, van ide 4 napos a hosszú hétvége, csütörtöktől vasárnapig Budapest tele lesz nagyon jó programokkal. A Budai Várban idén is vár majd mindenkit a Mesterségek ünnepe, ahol a népi fazekasság áll a középpontban, látványműhelyekkel, koncertekkel és divatbemutatókkal. Szombat reggel érdemes majd a Tabán felé venni az irányt, a Cakó piacon termelői finomságok, vadkovászos pékáruki és pusztító pult pork szendvicsek várnak. Ha pedig izgalomra vágynál, akkor a Kincsen Parkban szombaton ügető, vasárnap galopverseny pörgeti fel a hangulatot. Vasárnap a budavári palota újjáépített lovardájában a Királyi udvar lovas múltját fedezhetjük fel egy vezetett sétán, szombat napközben pedig a Szimpla kert Bolha piacán vadászhatunk vintage kincsekre és lemezekre. Zsúfolt hétvége lesz, élvezd ki a nyár utolsó nagy durranását. Most pedig megyünk tovább Benjivel a folytatásban, itt a Petőfin, ez a With You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ébredezik az ország, itt a Petőfi, pedig szólnak a hazai dalok egymás után. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, augusztus 19-ét írunk. Mindjárt jön és segít az ébredezésben a Wake Up 12 Story, de előbb a Magyar Rhapsody projekt érkezik. Már is szól a Mavili.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Visszatérnek a 30 fok feletti csúcsok, úgyhogy ha a vízpart messze van, gyors és kreatív megoldáshoz kell nyúlnunk a kánikula ellen. Próbáltad már például a fülcimpás trükköt? A módszer pofon egyszerű. Töröld át a fülcimpádat hideg vízzel, majd pár percig finoman masszírozd át a hüvelyk és a mutató ujjaddal. Mivel itt a bőr vékony és kifejezetten dús, az érhálózata, a hideg víz és a masszázs azonnali frissítő élmény nyújt. Ugyanígy nagyon jó gyors segély, ha hideg vizet engedünk a csuklónkra, vagy egy nedves borogatást teszünk a tarkunkra. A szakértők egyedül arra intenek, hogy ne jéghideg, hanem kellemesen hűvös csapvizet használjunk. Ezek a trükkök persze jó átmeneti enyhülést adnak, de a legfontosabb továbbra is a bőséges folyadékpótlás és a szellős ruha. Ha pedig szédülést vagy erős fejfájást tapasztalnál, akkor ne kísérletezz, inkább kérj segítséget. Hűsíts magad, és vigyázz magadra a melegben. Cakó Juli érkezik most a folytatásra itt a Petőfin. Ez az Uni Univerzum.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Több szép csoda.

0: Igen, ez a Petőfi Rádió. Nem csak mi megyünk előre a szerda hajnalban egyenesen a reggel felé, hanem a Down for Whatever is hasít a 2026-os évben. Január 1-én megjelent a Menekülj tőlem, ezután pedig megérkezett a legújabb előfutára szeptemberben érkező nagylemezükről, mely a Nyughatatlan címet kapta. Diószegi Kiki, Császár Robert, Zsoldos Dávid és Cink Zsombor ritkán látott őszintességgel beszélnek a zeneipar árny oldalairól. Ahogy mondják, a csillogás és a színpad mögött ez egy elképesztően kemény világ, tele küzdelemmel, csalódással és kétszínűséggel, ahol a kedves mosolyok néha nagyon éles fogakat takarnak. Az érkező új albumukon erről a küzdelemről is lerántják a leplet. Mielőtt viszont a friss zenékbe merülnénk el, ugorjunk vissza egy kicsit az időben, 2019-ig megyünk vissza. Ez a Down for Whatever-től, a Talán, a Petőfi.
1: Talán kevés

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És egy újabb nagy lépést tettünk a szerda reggel felé. Indul a hosszú hétvége előtti utolsó napunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Augusztus 19-e van, jön majd a Nem kijárat, Szabó Leslie, vagy éppen a Semmi, de most Rudán Joe-é a pálya, ez a gyönyörűségek földje.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Néha a legegyszerűbb, legősi megoldások a leghatékonyabbak, még az erdőtüzek elleni küzdelemben is. Horvátországban most éppen a kecskék bevetését fontolgatják a lángok megelőzésére. Na, nem úgy, hogy oda mennek, és akkor a kecskék majd eloltják a tüzet, hanem ugye a száraz, meredek karsztvidéken a tűzoltók és a gépek sokszor tehetetlenek a gyorsan lángra kapó aljnövényzettel szemben. A kecskék viszont imádják a cserjéket, bozótosokat, és gond nélkül felmásznak a legmeredekebb sziklákra is, így természetes bozót írtóként tisztítják meg a terepet. Bár a kecske tartást az 50-es években még betiltották az erdők védelmében, mára bizony kiderült, hogy a kontrollált legeltetés óriási segítség lehet a klímaváltozás és a hatalmas erdőtüzek elleni harcban. Ezért aztán a kecskékre mostantól nézzünk úgy, mint a tűzoltók négylábú kisegítőire. Én támogatom az ötletet. Jó ébredezést kívánok a legjobb hazai zenékkel. Itt a Petőfin, az Abaházi RT-t hozom neked már is. Ez az Eldobott Kő. We'll be right back.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, és akkor egy kis időjárás. Hamisítatlan nyári idővel fut majd ki a szerdánk, rengeteg napsütésre készülhetünk, és bár néhol azért felbukkannak gomoly felhők, komolyabb mennyiségre sehol se számítsunk. A déli szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet pedig valahol 28 és 33 fok közé kúszik fel. Holnap csütörtökön még egy lapáttal rátesz az időjárás, meleg lesz, 30 és 35 fok közötti csúcsok, a szél élénk marad, és a kánikulában csütörtökön már megjelenhetnek az első frissítő záporok, zivatarok is a felhősebb tájakon. Így áll sok-sok folyadékot, és élvezd az ünnepi hétvégét. Na, folytatásban jön a Jumping Melt and His Combo a Petőfire. Ez a Forward. Jó reggelt!

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Tarts ki, ha hosszú hétvége előtt már csak ezt az egy napot kell kibírni jó esetben. A folytatásban pedig már is jön Habóczki Máté, hozza neked a hazai kedvenceket a reggeled mellé, és sok-sok hasznos és érdekes infóval is készül, például hosszú hétvégével kapcsolatban. Tarts vele, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, legyen nagyon szép a szerdád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a

0: Holnap visszatér a napos, meleg idő, ma iktatják be Baka Andrást, idén is lesz mesterségek ünnepe. Az M1-es autópályán a Tatabánya előtti szakaszon munkavégzés miatt lezárták a külső sávot, a Győr felé vezető oldalon az 54-es kilométernél a forgalmat a belső sávba terelik, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek augusztus 11-én választották meg a parlamenti képviselők. Az államfő jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Közülük két ember továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. Akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. A tűzijáték után a város több pontján, közöttük a Kossuth téren, szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 19-én szerdán, amikor is egy kicsit péntek hangulatunk lehet, hiszen vár ránk egy hosszú hétvége. No meg a magyar kedvencek ma reggel is, elsőként a Carson Kuma, Immunissá válunk.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Augusztus 19-e van, Rófusz Ferenc a Magyar Szent István rendelés nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Oscar díjas magyar filmrendező ünnepli ma születésnapját. A nevéhez fűződik az első magyar alkotásért odaítélt Oscar díj, melyet az általa rendezett 3 perces a Légy című film 1981-ben kapott a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. Szintén ma ünnepelett Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar népdalénekes előadó művész. Akárcsak Karácsony János James gitáros, énekes, zeneszerző. Pályáját 69-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 71-ben alapító tagja volt a Generál együttesnek, 74-től pedig a legendás Lokomotív GT-nek, és még hosszan sorolhatnánk a munkásságát, hogy mi mindent tett le a magyar zene asztalára. Hát reméljük, hogy ma torta kerül az ő asztalára is. Isten éltesse őket, az ünnepelteket sokáig, és téged is, hogyha ma van a születésnapod. Természetesen egy jó kis zenével köszöntünk. Zaporozsec, Mező Misi, köszi, itt a Petőfi.

0: 27. Come on. Mi lett történt egy hónapja, és ma már 27. Come on.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutalni, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utalni, ne haragudj.

0: hat köszöntsd-e, hadd öltözzek fel ünneplőbe.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, holnap lesz augusztus 20-a, Magyarországon államalapító Szent István ünnepe. Természetesen ma részleteiben is elmeredünk az ünnepi programokban, de most hírpercek, aztán pedig a konyha csapata vár ránk. Tegnap éjjel mindjárt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is hetet mutatnak az időjelzők, úgyhogy jönnek a hírek. A következő órában majd a Balatonpartra is ellátogatunk. A hubákat pedig Isten éltesse, név napjuk alkalmából. Kezdés Sopron felé a Rodmolyó Osztárza. Hét után itt a Petőfi.
2: Sopron felé!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Augusztus 20-a, egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt!
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
12: Holnap visszatér a napos, meleg idő. Ma iktatják be Baka Andrást, idén is lesz mesterségek ünnepe. Az M1-es autópályán a Tatabánya előtti szakaszon munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. A Győr felé vezető oldalon az 54-es kilométernél a forgalmat a belső sávba terelik, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, augusztus 11-én választották meg a parlamenti képviselők. Az államfő jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Közülük két ember továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. Akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. A tűzijáték után a város több pontján, közöttük a Kossuth téren, szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 19-én. Sokaknak hosszú hétvége kezdődik holnap, figyelj a boltok nyitva tartására is, és természetesen a magyar kedvencekre. Kezdünk ezúttal a Rodnúj All-Starszal a Sopron felé.
3: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: lesz a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Ma kezdődik és vasárnapig tart a Boglári Szüreti Fesztivál, a Balaton déli partjának egyik legnagyobb nyári rendezvénye. 5 napon keresztül gazdag italválasztékkal, gasztronómiai különlegességekkel és több mint 100 koncerttel várnak a Platán strandon. Az 52 éves múltra visszatekintő Boglári Szüreti Fesztivál különlegessége, hogy a hatalmas, mintegy 80 000 négyzetméteres területen az ország 22 borvidékéről érkező borászok mutatkoznak be, mellette családi programok is lesznek, és kézművesek is képviseltetik magukat, és természetesen a hagyományőrző, valamint táncos bemutatók, motoros és autós találkozó, szkanderverseny, illetve különféle szórakoztató programok is várnak. A fellépők között ott lesz a Hooligans, Notár Méri vagy épp az Unisex is. Bogdáron pedig ma lesz majd a tűzjáték, ne feledd. Nálunk pedig a folytatásban meghallgathatjuk a New Level Empire zenét. Hallod, látod, érzed itt a Petőfin.

0: az idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30, már is visszatérünk a Balaton térségébe, de mindenek előtt a híreké a főszerep, aztán pedig Majkáé, mindenki táncol, itt a Petőfi.
2: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ma lép államfői hivatalába Baka András. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Gyalogos átkelő helyet építenek a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán, a 21-es kilométernél. A munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Közművezeték bekötése miatt az 5-ös főúton Kecskeméten a 87-es és a 89-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, augusztus 11-én választották meg a parlamenti képviselők. Az államfő jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Közülük 2 ember továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a busz vezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Augusztus 20-án három balatoni település összehangolt programokkal készül a nemzeti ünnepre. Az est 21:30-kor Tihanyban kezdődik a Tihanyi Bence és Apátság falára vetített fényjátékkal. Ezt este 10-kor Balatonfüreden tűzijáték követi, majd 22:10-kor Zamárdiban a Strandfesztivál helyszínén folytatódik a műsor a Balaton legnagyobb tűzijátékával. A zabárdi látványosság zenei alapját Henry Sins készíti, az estét pedig Azaria és az Analóg Balaton koncertje zárja a fesztiválon. Idén a Strandfesztivált egyébként augusztus 20 és 22 között rendezik Zamárdiban, a már említetteken túl pedig ott lesz a Halott Pénz, Betonhofi, Zsudló és a Valma is többek között, mindez persze a teljesség igénye nélkül. Nálunk pedig a következőkben Dessék következnek Kiskece itt a Petőfin.
0: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Bár

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: 8 órához érkezünk, augusztus 22-én pedig érkezhetsz akár a Fonyódi Panoráma strandra is, ahol 9. alkalommal rendezik meg a Bicsán mezitábas futófesztivált. A Balaton sekély vizében kialakított pályán 500 méteres gyerek és családi futam, 1500 méteres tréningtáv, 3000 méteres mestertáv, valamint 5000 méteres profi futam is vár, hogyha arra jársz, akár próbára is teheted magad. A következő órában pedig vár minket az elefánt. Kár, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Malép államfői hivatalába Baka András látványos légiparádéval készül holnapra a Magyar Honvédség.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Gyalogos átkelőhelyet építenek a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Közművezeték bekötése miatt az 5-ös főúton Kecskeméten a 87-es és a 89-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. Ma lesz az augusztus 20-i légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show, ahol a Magyar Honvédség légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 19-én egyetlen nappal nemzeti ünnepünk előtt, természetesen a főszerepben majd a következő napok eseményei. No meg a magyar kedvencek, kezdés rögtön az Elefánt csapatával, szól a kár!
1: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Idén augusztus 20-a a nemzeti ünnepünk alkalmából háromnapos rendezvény sorozattal vár a hivatalos állami ünnepség. Egyes helyszíneken már ma elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról tekinthetsz meg. 9 órától éjfélig vár a Magyar Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet látogatni a Parlamentet is. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, még 20-án, 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadságtér közösségi pihenőhelyi és gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várnak. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a Bazilika előd indul. A 21 órakor kezdődő 10 perces tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz. A helyszíneket lehetőség szerint tömegközlekedéssel közelítsd meg. A rendezvények részletes programját a www.augusztus20.hu oldalon megtalálod. Nálunk pedig a magyar kedvenceket. Heaven Street 7, sajnálom, most a Petőfi.

Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 érkezünk, jönnek a legfrissebbek, aztán a Hiperkarma vár ránk, akikkel holnap után a Kobuciban is találkozhatsz, akár ünnepelhetsz is, 4. augusztus 20-a alkalmából. Megünnepelni jó, ez jön mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délután már többfelé kisüt a nap. Baka András Mától a köztársasági elnök látványos légiparádéval készül holnapra a Magyar Honvédség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamió miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Összeütközött két autó a Rába hídvé Kisunyom összekötő úton Sorok-Polánynál. A 8-as kilométernél az utat lezárták, kerülni Rába hídvég felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Hivatalba lépett Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új kormány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. Ma lesz az augusztus 20-i légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show, ahol a Magyar Honvédség légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A fazekasság lesz a fókuszban idén a mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. Idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a rendezvényen. Összesen 60 népművészeti közösség mutatkozik be, csaknem 100 látványműhelyben ismerkedhetsz a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség pedig a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. Megismerheted a mesterművek útját az agyaktól a késztermékig, bepillantást nyerhetsz a tájegységek hagyományaiba, és a mesterek munkáját élőben tekintheted meg. Mellettük megjelenik többek között a kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer és csipkekészítők, tojásfestők, kékfestők mestersége is, sőt, olyan különlegességgel is találkozhatsz, mint a taplász, aki Erdélyből érkezik és a taplógomba feldolgozását mutatja be, vagy a seprűkötő, a pityegomb, kupa, vagy busó maszk készítő, ugye tényleg nagyon-nagyon színes a kínálat. Mindez persze a teljesség igénye nélkül, hiszen koncertek, táncos előadások, hangszerkészítés, indián kézműves technikák és sok egyéb is a programok között, úgyhogy érdemes szemezgetni. Nálunk pedig kísér a 4th Street, hogyha utazol, akkor vigyázz magadra. Utazunk máskor, most a Petőfi.
2: A

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az imént említettem a mesterségek ünnepét, a budai várban a legkisebbekre is gondolnak, hiszen a Hagyományok háza új helyszínen, a Tóth Árpád sétányon vár népi bábszínházzal, ölbeli játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, viseletbemutatókkal, gyerektánc és énektanítással, valamint koncertekkel. Nyónak ígérkezik, úgyhogy szemezgess a programokból bátran. Lóci játszik, ó nincs, ezzel pedig várlak vissza 9 után itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött. Augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
2: Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Délután már több felé kisüt a nap. Vaka András mától a köztársasági elnök elrendelte a bíróság az M3-ason történt busz baleset sofőrjének letartóztatását.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion mellett elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Összeütközött két autó a Rába híd végé és Kisunyom összekötő úton, Sorok-Polánynál. A 8-as kilométernél az utat lezárták, kerülni Rába híd vég felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Az istentiszteletet este 6 órakor kezdődik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 19-én szerdán. Magyar kedvencek várnak ránk ebben a 60 percben is, mindjárt Szalerének el elsőként pedig a Lóci játszik csapata jön. Ó, nincs!
0: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Augusztus 20-a alkalmából idén is kiderült, hogy melyik az ország tortája, kenyere, sétáló süteménye, úgyhogy egy kicsit közelebbről is megismerkedünk velük. 80 kenyér közül ezúttal a pilisi pityókásra esett a választás a Szent István napi kenyér kapcsán, mely a pilis hagyományait és a magyar kenyér kultúra értékeit egyesíti. A pityókás néva a burgonya népies elnevezésére utal, míg a pilisi jelző annak a tájnak állít emléket, ahol a recept megszületett. Az innovatív kategória győztese pedig a magvető kenyér, a hosszú érlelésű vadkovászos technológia és a tudatos receptúra találkozása. A fejlesztés célja egy olyan kenyér megalkotása volt, amely a teljes kiörlés előnyeit nem korpadúsítással, hanem természetes magak felhasználásával biztosítja. Mindjárt rátérünk az édességekre is, a sétáló sütemény és az ország tortája kapcsán, no de előbb zene Flórékkal, keserű, itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az imént az ország kenyerét már szemügyre vettük, ezúttal az édességek következnek. Az év sétáló süteménye a citromvirág, mely egy különleges formavilágú vajas leveles sütemény. 16 óránál térlelt leveles tésztájának könnyed, roppanós szerkezetét egy különleges citromkrém teszi teljessé. A Magyarország tortája versenyre idén rekordszámú 60 nevezés érkezett, a rögös túrót és a tejfölt mind kötelező alapanyagokat tartalmazó tortákkal lehetett nevezni, hiszen a rögös túró a magyar konyha egyik kedvelt alapanyagának számít mintegy 500 éve, a Kárpát-medencén kívül sehol máshol nem készítenek hasonló tejterméket. A nyertes cukrászok a tavalyi győzelem után megvédték első helyüket a bíborfehér tortával. Balog László, Kis Roland és Balog Zoltán cukrász mesterek alkotása, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Mindjárt az ország cukormentes tortáját is szemügyre veszünk, no de most zene a Magyar Bandával, itt a Csavargó Petőfi.

0: szárnya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: A Szent István napi kenyérről, az év sétáló süteményéről és az ország tortájáról már volt szó, a Magyarország cukormentes tortája pedig idén a szilvafácska, melynek inspirációja gyerekkori emlékek adták, a nagymama kertjének illata, az érett szilva, fahéj és a frissen főtt lekvárzamata jelenik meg benne, modern cukrászati formában újra gondolva. A szilvafácska a Puhovszki Alena, a Vadóczi Jenő és Pető Gábor kreációja, amelyben a szilvából, dióból, tejcsokoládéból álló rétegeket fajas musz fogja össze, amelyben a zöld tea frissessége is megjelenik. Szerencsére nem kell sokat várni arra, hogy megkóstold, a győztes torták augusztus 20-ától elérhetők az ország számos cukrászdájában, illetve Budapesten, a Magyar Ízek utcájában. Nálunk pedig elérhetők a magyar kedvencek, az év mindennapján 24-ben Blanche Bájta, ezzel megyünk tovább most a Petőfin.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

kiemelkedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10 órához érkezünk már is, az állami ünnepség sorozaton túl pedig augusztus 21-től az ifjú tévénézők is örülhetnek, hiszen az M2 Mese TV-n új évaddal folytatódik a világ egyik legsikeresebb gyereksorozata, a Mancsőrjárat. A népszerű animációs sorozat 8. évadának epizódjai augusztus 21-től hétköznap reggelenként várják a gyerekeket az M2 Mese TV-n, a részeket pedig az adások után a média klikken is megtalálod majd. Kellemes időtöltést kívánok! Még bőven zakatol a nyári szünet, úgyhogy beleférnek az ilyesfajta időtöltések is. Az Eri a Formúc, ez pedig belefér a következő órába majd itt a Petőfén.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délután már több felé kisüt a nap. Baka András mától a köztársasági elnök ismét légitámadás érte Ukrajnát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Burkolatjeleket festenek az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bak közelében. A 39-es és a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkáját. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. Minden 5. nyári szabadidős létesítménynél találtak hibát a fogyasztóvédők. Elsősorban a dokumentációval, a jelölések hiányával volt probléma, és előfordult az is, hogy nem volt megfelelően képzett kezelő a berendezéseknél. A fogyasztóvédelmi hatóság fél év alatt 470 helyszínen, csaknem 2400 létesítményt, vidám, kaland és akvaparkokat, valamint vasalt utakat ellenőrzött. Ismét támadta az orosz légierő a dél-ukrajnai Zaporizsját. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek, ezen kívül lakóházak és egyéb épületek is megrongálódtak. A város két kerületében áramellátási gondok keletkeztek, az infrastruktúrális létesítményeket generátorok látják el energiával, tudatta a megye katonai kormányzója. Tűz ütött ki egy olcsó indiai szállodában, Kolkatában. Legkevesebb 9 ember meghalt, többen megsérültek. A tüzet valószínűleg egy légkondicionáló felrobbanása okozta. Indiában gyakoriak az ilyen balesetek, mert gyakran nincs tűzoltó felszerelés az épületekben, vagy nem tartják be a biztonsági előírásokat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 19-én szerdán. Ha eddig nem sikerült az ébredés, akkor majd most, hiszen vár ránk mindjárt az Ivan on the Parazol, elsőként pedig Azalia és a Four Moods.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyár 26 adása ma is a Réfülöpi módóról jelentkezik. Az államalapításunk ünnepére hangol, a Dunán már láthatod is. Kiderül belőle, hogy mit taníthatnak nekünk ma is a magyar népmesék, és miért érvényesek még mindig az üzeneteik. A mesterségek ünnepén idén kiemelt szerepet kap a fazekas mesterség. Az adásban szóba kerül, hogy mitől is különleges mindez, illetve milyen programok várnak, hogyha ellátogatsz a budai várba. A zenei színpadon pedig Nádor Lilla és az Esztán zenekar is bemutatkozik. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan énekesnő következik, akit nem nagyon kell bemutatni. Rúzsa Magdi, Rúzs, most a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Újra műsorára tűzi a Duna televíziós csatornája minden idők egyik legsikeresebb bibliai témájú történelmi dráma sorozatát. Mától szerda esténként láthatod a Kiválasztottak 5. évadát, amely Jézus földi életének utolsó napjait mutatja be emberközeli, hiteles és érzelmekben gazdag történet meséléssel. Az augusztus 19-től szerda esténként érkező évad a nagy hét eseményeit dolgozza fel. A történet Jézus jeruzsálemi bevonulásával veszi kezdetét. Miközben egyre többen ismerik fel benne a megváltót, ellenfelei is mindent megtesznek azért, hogy elhallgattassák. Jézus tanítja a népet, ugyanakkor mindvégig tudatában van annak, hogy küldetésének beteljesedése és a ráváró szenvedés már elkerülhetetlenül közeleg. Az évad egyik legfontosabb és legmegrázóbb történetszála Júdás alakjára összpontosít. A Kiválasztottak 5. évada tehát mától szerda esténként látható. Na, Dunán az epizódok pedig a televíziós premier után a Mediaclicken is elérhetők lesznek. Nálunk pedig elérhetők a magyar kedvencek, akár online a világ bármely pontján. Most Leanderék zenélnek, én vagyok a veszély, itt a Petőfi.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, 11 órát közelítjük ma is, természetesen jönnek majd programajánlatok, kirándulás tippek délután, illetve estétől kívánság műsor, 9-től kultúrfitness, 11-től pedig a Vándorbotban majd Fekete Laci kalauzolja az estét. A folytatásban pedig a Honey Beast és Daniel Fié közös újdonsága itt a szerda délelőttünket. Ez a Bárcsak lennék, a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, 11 órához érkezünk, úgyhogy a mai reggeli műszak zárul. Csodálatos élményeket kívánok az előttünk álló napokra, hosszú hétvégére. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottál. Egy kis szünet után majd augusztus végén találkozunk újra. Bármerre jársz, vigyázz magadra határon innen és túl, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
7: Ez a Petőfi Rádió.
10: Délután már több felé kisüt a nap, Baka András Mától a köztársasági elnök, Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Burkolatjeleket festenek az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bak közelében. A 39-es és a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a dugó. Baleset történt a Dunaújváros Mezőfalva-Sárbogárd összekötő úton Sár-Szent Miklós és Mezőfalva között. A 19-es kilométernél az utat lezárták, kerülni Kislókon keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Több mint 30 törvény és 2 alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak.
7: Petőfi Rádió. Sport.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű.
2: hírek után.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Szép napot, indul az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. Az ország minden szegletéből felkutattam a lehetőségeket, hogy pontosan mi minden vár rád. Már is részletezem, úgyhogy nagyon figyelj, jegyzetelj. A mai jó program ötleted 06 30 30 30 380, meg te is.
7: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
7: Ez a Petőfi Rádió.
12: Bánom, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Néha

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Elkutatom, hol és milyen programok várnak rá, 11 és 1 óra között pedig hétköznaponként részletezem, úgyhogy neked csak figyelni kell, jegyzetelni, választani, aztán indulni. Például a hagyományos nyárvégi programsorozat több napos kikapcsolódást nyújt, már az őszre készülve, de még kielvezve a nyár utolsó napjait, Alsörsön, ez a nyárbúcsúztató és a vendégmarasztaló fesztivál, egy olyan kulturális ünnep, ahol a zene, a gasztronómia és a művészetek találkoznak, tehát egy felejthetetlen élmény nyújtva minden korosztálynak. A nyárbúcsúztató és vendég marasztaló fesztivál program kínálata nagyon széles és változatos, nagy hangsúlyt fektet a család és gyerekbarát programokra is. Megkóstolhatod a helyi és nemzetközi ételeket, megismerheted a környék gasztronómiai gazdagságát, valamint különleges borokat és kézműves söröket is kínálnak. Lesz lebonulás majd a Dumpsters ütőegyüttessel és mazsorettekkel a Sirály Parkba, aztán Szabó Ádám lép fel, és utcabállal zárják egyébként a napokat, nem csak az első nap, hanem a következőkön is. Augusztus 20-án megemlékezés és kenyérszentelés lesz nemzeti ünnepünk alkalmából este 8 órától, majd szintén utcabál, másnap Sakk Matt Company, Kamarás Ivánnal, másnap pedig Komonyi Zsuzsi lép színpadra. Utcabál pedig minden este, ahogy említettem, Alsörsön, a nyár búcsúztató és vendégmarasztaló fesztiválom. Maradj te is, hiszen hamarosan jönnek újabb programötletek, és Kis Kevin, valamint Marics Peti, nők is bejelentkeznek most itt a Petőfi.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Rengeteg élmény látnivalót kínálnak az előttünk álló programok, ilyenkor hallhatod a részleteket 11 és 1 óra között. Hello Kisúj Fest például Kisúj szálláson, egy olyan programsorozat részeként, ami 4 napon át vár. A rendezvény helyszíne a rendezvénytér és a Vigadó, a programon pedig koncertek, DJ fellépések, városi ünnepség, színházi előadás, stand-up, divatbemutató és családi programok is szerepelnek. Lesz egy kis rockabilly például a Candyman duóval, majd a Kelemen kabátban is színpadra lép, csak úgy, mint Pixa, a Delta zenekar, a Brand Newl, Dombovári István önálló esélyt is meghallgathatod, és például Summer Night Party-val zárják majd az utolsó nap a programot Kisújszálláson, a Hello Kisúj Fest keretében. De mehez Dunaharasztira is, ott búcsút tartanak majd, a piactéren koncertek, DJ programok, tánc, sportbemutatók követik egymást. Itt fellép többek közt a New Level Empire, Tabán István és a Fresh, augusztus 20-án pedig Balambos Lajos és vendégei színpadra lépnek. A Dunaharaszti búcsú, ezt is feljegyezheted, és sok-sok további programom van még, úgyhogy tarts velem itt a Petőfin, és mindenre fény derül.

0: van, van programod. A stúdióban.
1: Megkötő szép napot, felkutatom az országban rejlő lehetőségeket, hol és milyen események várnak a kikapcsolódás, a feltöltődés, az ünneplésre. Szent István napot tartanak például Dunaföldváron és a Dunaparton, egy olyan kétnapos ünnepi program sorozattal készülnek, ahol lesz kertmozi és esti koncertek, illetve halfesztivál, családi programok és sok egyéb érdekesség. Picit, hogy részletezem, augusztus 20-án például 10 órakor délelőtt indul az ünnepi műsor, az új kenyér megáldása és a koszorúzás a Szent István szobornál, illetve a Dunaparton már 9 órától kezelét veszi majd a halfesztivál, ahol halételek készítésével és elfogyasztásával is várják persze az érkezőket. Lesznek Disney és mesedalok, fúvós zenekar is koncertet ad, lesz happarti, néptánc együttes, mazsoret csoport is színpadra lép, Vastag Csaba kis koncerttel készül, lesz helikopter bemutató ezt követően, illetve a KFT együttes koncertjét is élvezheted. Közben egész nap íjászat, jurta, bazár, különféle ételek, italok, földvári borok, vidámpart, csúznák és mászófali színesíti az eseményt Dunaföldváron, tehát a Dunaparton a Szent István nap keretében. Sok-sok program van még, úgyhogy jönnek a további részletek, ha esetleg te is szeretnél valamit megosztani velünk, 0630 30 30 380, várjuk a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Pontban délben érkeznek a legfrissebb hírek, majd egy népszerű duóval folytatjuk. Valkusz Milán és Marics Peti, azaz a Valmar érkeznek, akikkel egyébként a nyáron még több helyen is együtt bulizhatsz a Strandfesztiválon, ott lesznek a színen, illetve Füleken a Várlak Fesztiválon is fellépnek. De mindenek előtt nálunk a Petőfi, jön a Magány Vagány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
3: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a kánikula, megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása, továbbra is nagy területen ég az erdő Kelet-Belgiumban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három autó karambolozott az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben Óbaroknál. A 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján terelik a forgalmat, mindkét irányban 5 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldalon Bicske térségében egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávban, a 33-as kilométernél itt is 5 kilométeres a torlódás. Több jármű ütközött össze az M3-as főváros felé vezető oldalán a Kerek-Haraszti csomópont után. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Több mint 30 törvény és két alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása, az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszt ért orosz drón támadás a dél-ukrajnai Hersztonban. Négyen meghaltak, öten megsebesültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. Egy halottról és négy sérültről tudnak a hatóságok. Közben a szembenállók között újabb hadifogolycsere történt, 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. A tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk a több napja égő tüzet a kelet-belgiumi természetvédelmi területen, de a lángokat még nem sikerült teljesen megfékezni. Nehezíti az oltást, hogy a vidék nagyon nehezen megközelíthető, és az esős időjárás miatt nagy füst is képződik. A múlt pénteken keletkezett tűzvész eddig 3000 hektárt érintett. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe itthon. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, aktuálisan mindig hozom, hogy hol és mi minden vár rád. Az ünnepi programok kapcsán számtalan lehetőség van, ami közül lehet választani, sőt jön a Hortobágyi hídi vásár is. Tarts velem, és már is megtudhatsz minden részletet.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Mák Katával.
1: Ez a Petőfi.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Újra közeleg a hortobágyi hídi vásár, melynek története a 19. századig nyúlik vissza. Egykor Debrecen és a környező települések lakói a 9 lyukú híd lábánál tartották állatvásáraikat, ahol szarvasmarhák, lovak, sertések és juhok cseréltek gazdát. Ezek az alkalmak központi szerepet töltöttek be a helyi gazdaságban, hiszen a hortobágy a pásztorkultúra és az állattartás egyik legfontosabb magyarországi központja volt. Az idők során az állatvásárok háttérbe szorultak, és egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a helyi kézműves mesterek. A vásár már elsősorban kirakodó vásárra alakult, ahol megcsodálhatod ezúttal te is, és megvásárolhatod a hortobágyi kézművesség jellegzetes alkotásait, például hímzéseket, kerámiákat és fafaragásokat. A hortobágyi hídi vásár rendezvényen pedig az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva, ugye a magyar népi hagyományok egyik legjelentősebb eseménye, a népművészeti és kézműves fesztivál a hortobágy szellemiségét és a hagyományos értékeit ünnepli. Népzenei és néptáncos fellépések is várnak, valamint hagyományos pásztorételek. A vásáron megkóstolhatod a térség jellegzetes ízeit, köztük a bográcsban főtt gulyást, és a program részét képezi az ünnepi kenyérszentelés szertartása is. A gyerekeket pedig külön kézműves foglalkozások, népi játékok és élményprogramok szórakoztatják, így tehát a rendezvény minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. Lesz Brennyul koncert, fellép Péter Sremek is, de ott lesznek a Betyár Virtus hagyományőrzői kelevézekkel a vízi színpadon, sőt a vízi színpadon még énekesekkel, tánzeni előadókkal is találkozhat, így Emilióval, a Swing a Django-val és többek közt Nyári Kálmánnal. Hortobágyi hídi vásár, ne feledd! Írd be a programok közé, menj el, és majd várjuk az élménybeszámolókat. Vagy ha az ország más szegletében tartózkodsz éppen, akkor is tarts velem, mert további programokat hozok. Itt a Petőfi.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Annyi, de annyi lehetőség vár hétről hétre, én mindig összegyűjtöm a legjobbakat, és ilyenkor részletezem, szóval segítek, te csak figyelj. Például Esztergomban is tartanak Szent István napokat, egy rendezvényt az államalapítás ünnepélyhez kapcsolódóan, kultúrával, zenével és családi programokkal. A fesztivál színpadán több ismert hazai előadói zenekar is fellép, hiszen koncertet ad a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és a Ben, a Kormorán, a Grund, Víg Színházi fiú zenekar, valamint a Dívák. A könnyűzenei koncerteket névzenei, akusztikus és kulturális produkciók egészítik ki. A gyerekeket pedig szintén egésznapos programok várják, lesznek bábszínházi előadások, interaktív zenés műsorok, mesejátékok, parkmozi, légvár, arcfestés, csillámtetoválás és zsonglőr programok. Felép többek közt a Mesekocsi Színház, a Magyar Népmese Színház, a Kabóca Bábszínház, a Csillangó Mese Műhely, a Kolombos Együttes és a Bóbita Zenekar. A gasztródvarban pedig különféle ételek és italok várnak. Esztergomban, az Erzsébet Parkban, tehát ne feledd, esztergomi Szent István napok, ahol még zsonglőr, cirkusz és óriás buborékshow is lesz, és persze még sok minden más. Nem tudok mindent felsorolni. A 06303030380 a számom, viszont tőled is várok jó program ötleteket, de én is mindjárt folytatom, tarts velem!

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm, mindig segítek eligazodni a sok program között, 11 és 1 óra között hozom az aktuális részleteket. Opuszta Szeren Szent István nap keretében például az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó hagyományőrzés és a magyar népi kultúra kerül a középpontba. Lesz íjászat, kemencés, sütés, honfoglaláskori lovas bemutató, kézműves foglalkozás, népi játszó és gyógynövényes program, de a kóstolón is részt vehetsz az Opuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban Szent István nap keretében. Iváncsán pedig falunapot tartanak, a kétnapos rendezvénynek a főtér ad otthont, ahol koncertek, ünnepi programok, kenyérszentelés is lesz, valamint utcabál. A fellépők között pedig Lengyel Johanna, Nóter Méri, Veréb Tamás, Kollányi Zsuzsi, Csárli, a Dündi Duó és Roli szintén ott lesznek. Iváncsa főtér, ott várt át a falunap, és ez a fantasztikus program. Békés Csabán pedig az augusztus 20-ai ünnepi programok közül, például délutántól térzene, néptánc bemutató, bűvészműsor és koncertek is várnak, illetve a TNT fellépésen zárja majd az eseményt. Előtte még a Magashegyi Underground is koncertet ad. Békés Csabán, Szent István tér, államalapítás ünnepe. Ne feledd, sok-sok további programötlet pedig itt a Petőfi.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar és sok-sok program előttünk, ugye rengeteget részleteztem már az Itthon Otthonban, de jönnek még a kiránduló lehetőségek is, hiszen ha szívesen töltesz időt a természetben, szeretsz kirándulni, akkor erre is van néhány ötletem, hogy merre indulj, persze lehet csatlakozni továbbra is 0630303380 a számunk, SMS-ben és Viberen küldje minden részletet, vagy a Petőfi Facebook oldalán képeket, videókat is mellékelhetsz nekünk, az Anima Sound System pedig már is folytatja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Augusztus 20-a. Egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a kánikula, megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Újabb gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestist.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három autó karambolozott az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatabányai és Budaörs között a kiépített terelésben Óbaroknál. A 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján terelik a forgalmat, 10 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldalon Bicske térségében egy műszaki hibás jármű veszteg el a külső sávban, a 33-as kilométernél 5 kilométeres a torlódás. Több jármű ütközött össze az M3-as Budapest felé vezető oldalán a Kerekharaszti csomópont után. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a dugó. Baleset történt az M43-ason is Szeged térségében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 2-es kilométernél egy sávon már megindult a forgalom, a kialakult dugó még mindig 2 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az alkotmány az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét 2 ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói igazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Újabb baranyai gazdaságban jelent meg az afrikai sertéspest is. Kölkeden 27 disznót kell levágni, tájékoztatott a Nébih. Mivel a térségben élő vaddisznók között sok a fertőzött állat, a sertéstartóknak fokozottan kell figyelniük a járványvédelmi előírások betartására, például a takarmány és a szalma megfelelő tárolására. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe itthon. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar, a szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután, sokan már most megkezdték a hosszú hétvégét, jó pihenés mindenkinek. Ha szívesen töltesz időt a természetben, szeretsz kirándulni, tarts velem, hiszen bemutatok pár helyet, ahol még talán nem jártál. Hogy miért érdemes felkeresni, természetesen ez is kiderül. Lépcsőzhetsz, barlangázhatsz, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

Petőfi Rádió, minden magyar. Sportoláskor sokszor kimarad a lábnap, gondolok itt azokra, akik fitnessterembe járnak, viszont van itt jó néhány olyan lehetőség, ahol például egy lépcsőzés mindent kiválthat. Ilyen lehet például a Cserkezenpál kilátó, a Páty, Nagykovács és Telki 3-as határán emelkedő vörösfenyőből készült kilátó. Teljes magassága 23,5 méter, és pontosan 100 lépcsőfokon lehet feljutni. A különleges alagú, leginkább vitorlát formázó kilátó építésének különlegessége, hogy miután komolyabb gépek használatára a helyszínen nem volt lehetőség, ezért a nehéz vörösfenyő elemeket mind kézzel emelték a helyükre, szóval ha ott jársz, akkor mindezt így néz. A közbenső emeleteken egyébként számos pad található, melyek tovább könnyítik a feljutást a legfelső szintre. Maximálisan 150 fő tartózkodhat egyébként kilátóban. A teljes körpanoráma pedig tiszta időben a főváros 100 kilométeres sugarú térségétől leli fel. A Budai hegység ismertebb csúcsain kívül a Pilis hegység, a Visegrádi hegység, a Mátra, a Vértes, a Gerecse és a Velencei hegység is látható. A nagy kémények déli irányban Szászhalombattát mutatják, az esztergomi bazilika pedig akár felhős időben is szabad szemmel látható a Cserkezenpál kilátóról. Keresd fel! Jó kirándulást! Itt a Petőfin pedig már is jönnek további kiránduló tippek és karamell.

az ebéd mellé a Petőfin, hogyha épp asztalnál ülsz és falatozol, nagyon jó étvágyat. Én pedig hozom a kiránduló tippeket a meccsekben. Orfű határában nyílik például a vízszigető források barlang bejárata. A falakat oldásos formák gazdagon díszítik, melyek között a különböző méretű kő, pengék, üstök, karok és áramlási kagylók egyaránt megtalálhatók. Több helyen a szelektív oldódás eredményeképpen jól tanulmányozható a közért rétegzettsége. Az alacsony bejárati szakaszon egyébként négy kézzel lehet haladni, hogyha egy kis túrát szeretnél eltölteni a barlangban, ahol egyébként 11 fokos a hőmérséklet. Szóval még eléred az első szifon előtti 2 méter átmérőjű, 1,5 méter magas termet, négy kézzel kell haladni, aztán kezdődnek a kalandok, a szifonon átjutva helyenként iszapréteggel kell megküzdeni, szűkületeken préselheted át magad, vagy derékig érő vízben gyalogolhatsz, csak óvatosan 200 méter szakaszt lehet egyébként így megtenni, azóta vissza ugye 400 méter, jól számoltam. 0-30-30-30-380, itt egy másik szám, ez az elérhetőségünk, ha üzennél Viberen vagy SMS-ben megteheted, mi Kálisz Anders András érkezik itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar most a nyáron 1 és 2 óra között sok-sok kiránduló tippel. Vár például a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert, Magyarország legnagyobb szabadföldi növényrendszertani gyűjteménye, mintegy 90 növénycsalád 2500 fajával. A kert nem egyszerűen arborétum, egy több mint 200 éves történeti kert, tehát rendkívül gazdag élő növénygyűjteménnyel, illetve malom, mesterséges vízesés és tórendszer is található. A nyár folyamán volt itt már például japán zöld titkai séta, valamint lótusz és bambusz élménysétá, illetve a lótuszok ismét a kert egyik legérdekesebb látványai lehetnek, korábban tövé próbálkozás után a nagytóban találták meg az indiai lótusz számára megfelelő helyet, és lesz tehát lótusznap hamarosan, a nagytó vízi növényei és a távol-keleti kultúra állnak a középpontban. Ezen a különleges utazáson vezetett sétákon lehet részt venni, előadásokat hallgathatsz meg, és kézműves programokkal is várnak a Nemzeti Botanikus Kertben Vácrátóton. Ha van jó kiránduló ötleted, valami olyan hely az országban, amit mindenképp még fel kell fedeznünk most a nyáron, vagy akár majd az őszi időszakban, jelezd, hogy mi is az, hol találjuk. 06 30 30 30 380 a számunk. Ez

0: Peti Finádió, minden magyar pár perc múlva a hírek után újabb érdekességekkel, fantasztikus magyar előadókkal és újdonságokkal. Dr. Béres és Veréb Tomi is készül egy olyan dallal, ami már sokak szemre ismerős lehet, kicsit felrezták, új köntösbe rakták, mindjárt jön ez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
8: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Visszatér a kánikula. Egyre valószínűbb, hogy nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Zárva lesz holnap a boltok többsége.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M43-as autópályán Szegednél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 2-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a kialakult dugó még 2 kilométeres. Véget ért a helyszínelés az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti csomópont után, ahol korábban 3 autó karambolozott. A 46-os kilométertől a torlódás már feloszlóban van. Szintén véget ért a helyszínelés az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya felé az alacskai pihenőnél. A 38-as kilométertől a forgalom már zavartalanul halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sulyog Tamás megbízatása július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rendszerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként meg is erősödik. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szuper jó délutánt, akinek még tart a munka kitartás, aki már úton, annak is várom a közlekedési infokat, a való fennakadást észlelsz 06 30 30 33 180, itt jelezheted, pár érdekesség pedig az előttünk álló napokról ebben az órában is, és változatos magyar zenék, tarts vele!
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.

Petőfi Rádió, minden magyar. Holnap augusztus 20, Magyarország legfontosabb nemzeti ünnepe, ami egyszerre tiszteg és Szent István államalapító öröksége előtt, illetve alkalom, hogy emlékezünk a magyar történelemre és lehetőség, hogy közösen továbbírjuk az ország történetét. Budapest több pontján lesz ünnepi programsorozat már a mai naptól, illetve az idei sok szempontból más lesz, mint amit az elmúlt években megszokhattunk. Magyarország történelmét innovatív látványtechnológia segítségével fogják elmesélni, egy izgalmas, de közérthető kortárs átértelmezéssel még átélhetőbbé téve közös örökségünket. És bár a megközelítés és az eszköztár modern, a cél nem a hagyományok felülírása, hanem az, hogy a technológia és a történetmesélés által megteremtsék a kapcsolódás lehetőségét közös múltunkhoz és a jövőnkhöz. Budapesten három ikonikus ponton hajnalig tartó buli is vár, a Műegyetem rakparton hamarosan beindulnak az ütemek, az elektronikus zenei szín a hazai és nemzetközi sztárjaiban lehet találkozni. A nemzeti ünnep főlátványossága pedig idén is a 20. esti show lesz, ami tűzi játék zár. A műsort 9:30 között lehet megcsodálni, illetve este 10 órától a fényshow ismétlését is meg lehet nézni a budai és pesti alsó, illetve felső rakpartokon, a Margit hídtól a Petőfi hídig. Az esti show és tűzi játék kényelmesen megközelítése és a hazaút megkönnyítése érdekében az esemény előtt és után a BKK számos járatát a megszokottnál sűrűbben közlekedteti. Elsősorban a metrók igénybevételét javasolják.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Aliana után pedig egy igen szórakoztató csapattal folytatjuk, akiknek koncertjeinek nagy erőssége, hogy a humor, a társadalom kritika és az abszurd szövegek mellett kifejezetten bulizós közönségmozgató produkciót adnak, tehát fesztiválokon nagyon különösen működnek, a strandon is lehet majd velük találkozni. Egyébként erős lesz az este, mert mellettük Azaria, az Analóg Balaton, BSV, Bilex és a Slab, az Elefánt és többek közt Curtis is fellép. A belgáról van szó visszatérve, hamarosan tehát láthatod, együtt bulizhatsz velük Zamárdiban, ami sok-sok fantasztikus buli helyszíne volt már, és legendás zenészek nyaralója is egyben, most emlékhelyjel tisztelegnek, hamarosan megtudhatod az ezzel kapcsolatos részleteket is, de ahogy említettem, jöjjön a belga, a Petőfi.
1: Ha van, van a csalé...

0: Az este a sötétség az mindig ad valami kis pluszt a fesztiváloknak. A Strandfesztiválon képzeld állandó emlékhellyel tisztelegnek ezúttal Fenyő Miklós előtt, ugyanis a legendás zenésznek nyaralója is volt a Balatonparti városban, és mostantól egy kockás napszöveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttes. Emellett a négynapos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is. Zenéket itt a Petőfin is folyamatosan hallhatod, Hangácsi Márton pedig ezúttal Járai Márkkal folytatja. Itt a Petőfin!
1: Ha itt

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és csak egy pillanatra állunk meg. Fontos hírek, információk érkeznek, majd jön Odett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
7: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
8: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
9: És szerintem zseniális ez a szöveg.
10: Ez überelhetetlen.
7: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
10: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
8: A van igazán sláger, akkor ez az.
7: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
11: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Strandidő várható a nemzeti ünnepen. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Zárva lesz holnap a boltok többsége.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset történt korábban az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Óbaroknál. A 42-es kilométertől a kialakult 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon a határ felé Bicskénél egy műszaki hibás autó vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban. Mögötte már 5 kilométeres a dugó. Baleset történt az M43-ason Szegednél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 2-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, a kialakult dugó 2 kilométeres. És egyre nagyobb a forgalom az M7-es autópályán Budapest felől a Balaton irányába. Törökbálint és Martonvásár között már szakaszos torlódások alakultak ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
12: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, illetve az erőmű működését. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek csak. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz. A 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészeti munkák tartanak, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk otthonukat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
13: Jó napot kívánok, Tóth Bénát hallják. Walter Attila is indul a szombaton kezdődő Vuelta országúti kerékpáros körversenyen. A 28 éves sportoló a Bahrain Victorious csapatában először vesz részt Grand Tour viadalon. Walter harmadjára indul a spanyolországi 3-hetesen, korábban négyszer pedig a Giro d'Italia-n versenyzett. Az MB2-ben szereplő DVTK saját nevelésű labdarúgója, Szakos Bence a ciprusi Aris Limassolban folytatja a pályafutását. A 2007-es születésű szélső hátvéd 18 esztendősen mutatkozott be az élvonalban, és eddig csak a Diósgyőr felszerelésében játszott. Iszakadzsár a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Formula 1-es világbajnokság hétvégi holland nagydíját. A francia versenyző erőnléti edzés közben sérült meg. A 21 éves pilóta helyét a Racing Bulls versenyzője, az új-zélandi Liam Lawson veszi át, míg Lawsont a Racing Bullsnál a japán Tsunoda Yuki helyettesíti majd. Viszonthallásra!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Után is változatos magyar zenék, sok újdonság és ismert magyar slágerek itt a Petőfén. Szép délután, ha már megkezdted a hosszú hétvégét. Jó pihenést! A debreceni virágkarnevállal kapcsolatban van egy fontos érdekességem. Tulajdonképpen egyszerre lehetsz több helyszínen, és nem maradsz le semmiről.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenék.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ezekben a napokban Debrecenben ismét a virágoké a főszerep az 57. már idei debreceni virágkarnevál leglátványosabb eseményeit pedig holnap az M5 kulturális csatorna élőben közvetíti, hogy azok is követhessék a felvonulást, akik személyesen nem tudnak részt venni az ünnepségen. A gyerekprogramokról pedig később majd az M2 Mese TV is összeállításokkal jelentkezik. De hát egy biztos, hogy holnap érdemes nagyon korán kelni, 7:40-től, tehát élőben jelentkezik a helyszínről az M5, 7:45-től pedig az ünnepély a zászló felvonással is kezdődik a debreceni virágkarnevál, melyet a nagy templom előtt kenyérszentelés követ. Ezután indulnak útnak majd a látványos virágkocsik, melyeket hazai és nemzetközi táncos produkciók kísérnek. A menet a Piac utcán, a Kossuth téren, a 60 és a Betlen utcán, majd az Egyetem sugárúton keresztül jut el az Egyetem térig. A közvetítésben egyébként nem csak a felvonulás lehet látni, riportokkal, a fellépők bemutatásával és a különböző helyszínek kísérő programjaival is készülnek. A gyerekek pedig már egy nappal korábban ugye birtokba vehetik mától Debrecen belvárosát, hiszen 5-től kezdődik a Galiba Gyermekfesztivál felvonulása, melyen 20 intézmény virágkocsija és 13 csoport vesz részt. A családokat 4 és este 8 között további programok várják. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV pedig szintén kitelepül a rendezvényre. Az idei karneválon Süsü, a sárkány is különleges szerepet kap, a népszerű mesefigura szintén ott lesz a felvonulók között. Nagyon jó szórakozás, nem csak Debrecenben, hanem itt a Petőfin is. Jön a Hello Pisti!

Rádió minden magyar. Holnap nem csak nemzeti ünnep, hanem boltzár, ne feledd, hiszen zárva lesznek a diszkontláncok, szuper és hipermárkezek, úgyhogy most vásárolj be, ha nem akarsz éhen maradni. Persze rengeteg rendezvény lesz, így például a mesterségek ünnepe, ahol sok-sok finomság vár. A Várkertnél tartják a Magyar Ízek utcáját, előbb itt a Budai Várban, és sok egyéb program pedig szintén az augusztus 20-ai rendezvény sorozaton. Budapest három ikonikus pontján például hajnalig lehet bulizni. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szín a hazai és nemzetközi sztárjaival lehet találkozni. Kifejezetten erre az alkalomra építettek egy nagy színpadot, és különleges látványvilággal, színpadtervel, ledekkel, fénytechnikákkal készültek. Az esti fénysó és tűzi játék után, ami egyébként a Kossuth térről is jól látható lesz, a parlament előtt is lesz buli. A Kossuth téren minden korosztályt megmozgató diszkóval készülnek. Diszkó tér néven válik egyetlen hatalmas táncparketté a terület, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is felcsendülnek. A Margit sziget pedig a hazai könnyűzene helyszíne lesz. Ott fellép például a Random Trip, akik egészen különleges meglepetést tartogatnak. Egy különleges LGT blokkal tisztelegnek például Presser Gábor zenekara előtt, felidézve az LGT meghatározó korszakait. Aztán irányt vált majd a hangulatot, színpadra lép a Boban Markovics Orkesztán, a balkáni részfúvó zen egyik legendás formációja, az esti látványshow után pedig a Queen Bee szórakoztatja majd az érkezőket a Margit szigeten. Nálunk pedig Korta, ezúttal BLR-rel, Nem kell a fém, itt a Petőfi

Petőfi Rádió minden magyarra folytatása már is érkezik egy izgalmas csapat, hiszen zenéjükben a folk, a pszichedelikus rock és a modern pop is keveredik, ráadásul ha voltál már a fellépéseiken, akkor bizonyára neked is feltűnt az erősen vizuális, hát sokszor humoros elemekkel felépített show. Voltak a Szigeten, illetve felléptek a Budapest Parkban is, Meringer előtt játszottak. Egyébként 3 videóklipjük fődíjat nyert a Magyar Klipszemlén, emellett az International AI Film Fesztiválon is díjazták az egyik klipjüket. Ők a Balkán VIP, akik június 19-én rukkoltak elő újdonságokkal. Most itt szól a Petőfi.

0: leszel.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, Szikora Tomi pedig készen áll, ő lesz veled mostantól a Petőfi csúcsban. Ma is lesz játék, figyeld a részleteket, számunk 06 30 30 30 380, együtt biztosan súghatok, és hogy Petőfi ajándékcsomag, ez vár rád. Valamint Dániel fi, Mamma Mia-ja, szép délutánt, jó hosszú hétvégét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: A Petőfi Rádió az egyetlen,
1: ahol minden hétköznap 19 órától te döntesz arról,
0: melyik hazai kedvencet szóljon.
2: Telefonszámunk 061-759-6060, de dobhatsz nekem SMS-t, vagy írhatsz Viberen a 0630-30-30-380-as számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
0: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Igazi strandidő várható a nemzeti ünnepen. Valószínűleg nem kell leállítani teljesen a paksi atomerőművet. Részeg motorcsónak vezetőket bírságoltak a Tiszatavon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorában Gyálnál az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél lezárták a belső sávot. Egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást a 8-as főúton hosszú peresztek közelében. A 127-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Szintén egy műszaki hibás kamion vesztegel a 8-as főúton Várpalota és Öskü között. A 33-as kilométernél a Várpalota felé vezető oldalon útszűkület nehezíti az előrejutást. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számára.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek csak. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rendszerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. A kétnapos akcióban 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben közigazgatási bírságot, 28 esetben pedig feljelentést tettek a rendőrök.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként meg is erősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Délután 4 óra van. Húha, a hosszú hétvége már nagyon ott van a levegőben. Kitartás, amíg dolgozol, de számíthatsz rám, hogyha már a pihenésed töltöd. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjátékot indítok. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: BSV Nagybogi Always Be Mine, napjaink egyik legfelkapottabb dala. Itt a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Mindenki elindult hosszú hétvégézni, ez pedig meglátszik az utakon is. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M0-áson, Gyál térségében az M3-as felé, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. Tehát baleset az M0-áson, az M3-as felé, Gyál térségében a 33-as kilométernél. Torlódik a forgalom az M7-esen a Balaton irányába, főként Törökbálint és Martonvásár között. Mindenképp plusz menetidővel számolj, balesetről itt nincs infóm. Viszont az egyes főúton, Győr határában, a Bécsi úton, a Nép utca közelében három személyautó karambolozott, így a 129-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset az egyes főúton, Győr határában, a Bécsi úton, a Nép utca közelében a 129-es kilométernél. És baleset történt a Zirc Bakonybél Nagygyimót összekötő úton, egész pontosan Bakonybél és Pénzes Győr között. Itt egy motoros szenvedett balesetet a 13-as kilométernél, ahol teljes útzár mellett helyszínelnek. Mindez tehát Bakonybél és Pénzesgyőr között az összekötő úton, ahol a 13-as kilométernél teljes útzárban baleset miatt. Húha, van miről beszélnünk, kitartás mindenkinek, várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, minden hír jól jön, adj helyzetjelentést Bobáról, Tiszafüredről, Hajdúböszörményből, hívja 061-759-6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyeretsz, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Hogy hogyan? Maradj velem, és mindjárt mondom.

Petőfi Rádió minden magyar. Szerda délutánban 4 perc múlva 4:30, és jön a hosszú hétvége. Kell lennél jobb hír? Hamarosan nyereményjáték következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Hogy hogyan? Full egyszerű a dolog. Figyeld a Petőfi Rádiót, és amikor meghallod 2 szám között a felhívást, az erre utaló jelzést, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy megírd az óra előadóját és a szám címét SMS-ben a 0630303380-on. Amikor meghallod ezt a zenét, küldj üzenetet nekünk. Ha mindenkinél gyorsabb vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tiéd az ajándékcsomag. Ilyen egyszerű, figyelj, a játék pár perc és indul.

0: ez az Óra Magyar Zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Négyes Street üzenet a távolból, a Petőfi Rádióban minden magyar. Igen, ez a szám valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on. Ha első voltál, mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Lassulás tapasztalatú az M1-esen Budapest felé, főként a 43-as, valamint a 21-es kilométer között, illetve erős a forgalom az M7-esen a Balaton irányába, főként Törökbálint és Martonvásár között van szakaszos torlódás. Mindenképp plusz menetidővel tervez, mind az M1-esen, mind az M7-esen. De hogy mi a helyzet az M3-ason, várom az infókat innen is. Baleset van az M0-ás keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as felé vezető oldalon, itt a 33-as kilométernél van sávzárás. Tehát az M0-áson az M3-as felé van baleset Gyálnál a 33-as kilométernél, illetve a Bakony Bér és Pénzesgyőr közötti összekötő úton egy motoros szenvedett balesetet a 13-as kilométernél, ahol teljes útzár van. Tehát baleset Bakony Bér és Pénzesgyőr között. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat. Tényleg mindenkire számítok. Agyhírt, Igarról, Pácsonyból, Hajdúböszörményből, Berettyóújfaluból. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Közlekedési infok most hallgatóinktól, hallgatóinknak. Te következel.
1: Györpele halladok az M1-esen. Figyelj, az első probléma a vagyis a külső sávon van Pest fele, ott egy kamion rohadt le, hát már 15 kilométeres a forgalom, ami megállt. A belső sávba pedig ott a 21. kilométer környékén ott egy baleset történt, 3-4 autó ment egymásba, ott meg azért nem hallad a forgalom.
0: Tehát akkor ez az M1-esen is mindkettő Budapest felé van?
1: Így van.
0: Oké, kinek köszönhetem az infót? Mondasz egy keresztelet?
1: Pálinkás János.
0: Köszi János, vigyázz magadra, jó hosszú hétvégét neked, okay. Jó utat. Szia!
1: Köszi szépen, hello!
0: Most pedig én hívok valakit, a játékunk nyertesét, aki elsőként küldött nekünk üzenetet a játék felhívás után, hogy ki volt mindenkinél gyorsabb. Az már is kiderül.
2: Tessék, Boros Ninetta.
0: Hello, szia! Én pedig a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok.
2: Szia!
0: Ninetta?
2: Igen, Ninetta.
0: Nagyon különleges neved van, gondolom már mondták neked.
2: Igen, egy párszor.
0: És szereted viselni? Szereted, hogyha így hívnak? Vagy hogyan szoktak becézgetni?
2: Hát, az az igazság, hogy életem során már nagyon sok becenevem volt, de egyébként én nagyon szeretem, hogy Ninettának hívnak. Édesanyámék Nettinek hívnak, valaki Ninának hív, valaki Ninácskának, amelyik szimpatikus.
0: Akkor kedves Ninetta, gyors voltál, és bekerültél a játékba, mit szólsz?
2: Ú, de jó. Nagyon izgultam.
0: Tudod, hogy hogyan működik a játék? Hogy mi a játéknak a menete?
2: Hogyha jól emlékszem, akkor meg kell mondanom az óra slágerét, illetve a Petőfi Rádiónak a szlogenjét.
0: Így van, jól emlékszel. Akkor kezdjük a dolgot. Mondd, hogy melyik szám hoz neked szerencsét.
2: Ez a 4-es street volt, és az üzenet a távolból.
0: Igen, és tudod a Petőfi Rádió szlogenjét?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Tökéletes, akkor megvagyunk, te nyertél!
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Tén a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok.
0: Na hát így kell indítani egy hosszú hétvégét.
2: Ez így van.
0: Mit csinálsz, mi a program éppen?
2: Hát éppen Győrből verekedtük ki magunkat, és megyünk Petőházára egy jó strandnapot tartani, pontosabban is strand délután.
0: Aha, milyen jól teszitek, és mi vár rátok a következő 4 napban?
2: Hát most szabadságon vagyunk, úgyhogy mindenféle jóval elhamozzuk magunkat, mindenféle programot találtunk ki, nyaralni ugyan nem megyünk, de minden nap lesz valami kis mulatságos dolog a napunkban.
0: Aha, és mondasz valami kis ötletet a következő 4 napra, hogy adjunk azoknak is tippet, akiknek még fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak a hosszú hétvégén.
2: Én azt tudnám javasolni, amit mi is találtunk, és évek óta szeretnénk elmenni Bécsbe a tengerházába.
0: Aha, tengerháza?
2: Igen.
0: Ebben mik vannak? Hogyan képzeljük a tengerházát?
2: Hát bevallom őszintén, hogy nekem is egyik barátnőm mutatta, nagyon sok ilyen tengerrel kapcsolatos, tengeri élet, vagy élővilággal kapcsolatos, tengerházjárók, stb. Tehát nagyon ilyen komplex kiállítás.
0: Aha, én kicsit úgy képzelem ezt, mint a tropikárium, csak nagyobba esetleg?
2: Én úgy gondolom.
0: Aha.
2: Én legalábbis úgy láttam, hogy ez valamilyen hasonló, csak egy icipicivel nagyobb, mert ilyen többszintes, úgyhogy de vannak majmok, meg ilyesmi, minden kis élővilág.
0: Ja.
2: Játszok, akkor mindenképpen felhívok, és el fogom mesélni, milyen volt.
0: Jó, legyen ez így, meg ha már Bécsben jártak, akkor nem tudom, mennyire vagytok bevállalósak, én a Vidán Parkot, a Prátert is ajánlom.
2: Az az igazság, hogy nagyon szeretjük a Prátert, és én nagyon szeretek lövöldözni, csak az ideg összes pénzét el tudnám ott lövöldözni, úgyhogy...
0: Hát igen, ez így akkor erről szól. Érezzétek jól magatokat, én a következő dalt is nektek játszom, a Margaret Island és a Fesszerelem.
2: Szuper, nagyon szépen köszönjük.
0: Játék jövő héten is lesz, minden munkanap délután. Figyeld a zenék közötti felhívást, és hogyha gyors vagy, elsőként küldesz nekünk üzenetet az óra nyerőslágerével, már is megnyerheted tőlünk a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Ilyen egyszerű.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szerda délután 5 óra van. Kitelted a zárva táblát, ha 5-ig dolgoztál, és indulhat a hosszú hétvége. Rám a folytatásban is számíthatsz. A kezdés mindjárt a Zanzibáré. Ádám keresi Évát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
5: Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Műegyetem Rockpart elektronikus zenei helyszínné alakul, sötétedés után pedig a Kossuth tér is diszkóvá változik. A Margit-szigeten híres hazai és nemzetközi együttesek ingyenes koncertet adnak. Este nagyszabású audiovizuális show lesz a Rockparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség Non-Profit ZRT megbízásából.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Igazi strandidő várható a nemzeti ünnepen. Valószínűleg nem kell leállítani teljesen a paksi atomerőművet. Illegális dohánygyárat számoltak fel Kelet-Szlovákiában.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya felé az erős forgalom miatt helyenként csak arra szólnak a járművek. Szintén a keleti szektorban Gyálnál az M3-as felé vezető oldalon baleset történt. A 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. Három jármű karambolozott az 1-es főúton a 129-es kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást a 8-as főúton hosszú peresztek közelében. A 127-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
10: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása, az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a GYED és a GYES megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek elmaradását. Illegális cigarettagyárat találtak Kelet-Szlovákiában. A Kassai és Nagy Mihály körzetekben leleplezett üzemet egy nemzetközi bűnszervezet működtette. A rajtaütés során csak nem 10 millió cigarettát, több mint 26 tonna dohányt és egy gyártósort is lefoglaltak. A rajtaütés során 18 külföldit, ukrán, moldovai és román állampolgárokat vettek őrizetbe, akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
4: A hírek után.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra után is együtt vezetünk a hosszú hétvégébe. Veled vagyok, számíthatsz rám, hogyha hosszú út áll előtted. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A playlisten Báj Alex és a Slep, a Kuplung zenekar és Olá Gergő is itt van, a kezdés pedig a Zanzibári. Ádám keresi Évát.
9: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
9: Ez a Petőfi.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki tudja, hogy honnan ismerős ez a banda? A hogyan tudnék élni nélkül ebből? Ez volt a Kuplung és a Nyomod a gázt.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk a hosszú hétvégébe, és mint ahogy mindig, várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Az M1-esen Budapest felé van torlódás két helyen is, az egyik egy baleset miatt, a másik pedig egy műszakhívás autó miatt. Éppen ezért plusz menetidővel tervez, mondhatni a 43-as, valamint a 21-es kilométer között. Ez az M1-esen a Budapest felé tartó oldalon. Az M0-áson korábban baleset volt Gyál térségében az M3-as felé, ez már most itt véget ért, így minden sáv újra használható, a korábbi torlódás pedig folyamatosan csökken. Tehát az M0-áson még mindig lassabb haladás tapasztalatú egy korábbi baleset miatt Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. És sokan haladnak az M7-esen is a Balaton felé, főként Törökbálinttól Martonvásárig kell szakaszos torlódásra készülnöd, de kissé távolabb Pákozd és Székesfehérvár között is hasonló a helyzet, így mindenképp plusz idővel tervez, hogyha az M7-esen utazol, és a Balaton az úti cél. Vezess óvatosan, várom, gyűjtöm a további információkat az egész országból, Tájáról, Lajos Mizséről, Tamásiból, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben együtt dudoljuk mindjárt Rúzsa Magdi legújabb dalát. Ki az, aki már hallotta élőben valamelyik koncertjén? Ez a Rúzs, néhány perc és ezt indítom, előbb viszont Szabó Előz, aminek lennie kell, ezt hozom most a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hosszú hétvége.

Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, akinek így a hosszú hétvége előtti utolsó munkanapra minden is összejött, mindenki betalált mindennel, és konkrétan 6 ember helyett dolgoztál, mert a félvilág szabadságon volt ebben a 3 napban. Ha így vagy vele, akkor lazítsuk a folytatásban, mert következik egy dal, amely pontosan arról szól, hogy nem kell mindent véresen komolyan vennünk. Csak éljünk és sodródjunk. Király Viktor, Sorry Not Sorry, ezen indul a hosszú hétvége a Petőfi Rádióban. És hogy nálad mi lesz a program a következő 4 napban? Várom, hogy megírt, adj ötletet, a számunk változatlan 0630 30 30 380, vagy csörgess most 061 759 60 60, ez a Petőfi Rádió telefonszáma.

0: Jude Law Vroom a Petőfi Rádióban minden magyar. A hosszú hétvégére ismét rákapcsol a nyár. 32-36 fok között lesznek a csúcsértékek, bár pénteken és szombaton majd megélénkülhet a szél, és egy-egy zápor kialakulhat. De mondhatni, végig a következő négy napban strandidő lesz. Szóval használjuk ki a nyár utolsó napjait. És ha van még valamilyen bakancslistás tervünk idén nyára, akkor ígérd meg, hogy nem halogatod tovább.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én pedig elkísérlek A-ból B-be, most közlekedési infók hallgatóinktól hallgatóinknak. Halló!
2: Szép jó napot kívánok! Nekem van egy ilyen közúszom, egy balesetről egy bejelentésem az M3-as 35-ös kilométernél a határítás Namény irányába, Vásáros Namény irányába, vagy három személyautó, meg egy kis busz van ott résztvevő, már borzasztó nagy dugó van.
0: Akkor M3, 35-ös kilométer Vásáros Namény felé baleset.
2: Igen, és körülbelül már vagy 3-4 kilométeres dugó van, én szembe jöttem el a kamionnal.
0: Aha, kinek köszönhetem az infót, mondasz egy keresztnevet?
2: Csaba vagyok.
0: Csaba, neked mi lesz az úti célod, merre mész?
2: Hát én most egyelőre visszamegyek Budapestre, utána Debrecen.
0: Na akkor vigyázz magadra, kitartás neked, és örülök, hogy minket hallgatsz közben. Baleset tehát az M3-ason a 35-ös kilométernél Vásárosnamény felé, ezért van itt több kilométeres torlódás, és az M7-esen is torlódik a forgalom a Balaton felé vezető oldalon, Törökbálintól Martonvásárig, valamint Pákosztól Székesfehérvárig, mondhatni a szokásos helyen, itt is plusz menetidővel tervez. De várom, gyűjtöm az egész országból a közlekedési infokat. Adácsról, Kecskédről, Celdömölkről, hívd a 061-759-6060-at, és segítsd a többi Petőfi Rádió hallgatót. Dolgozzunk össze!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig van szerencsém neked bemutatni egy új dalt, amely nálunk debütált először. Marics Peti és Kis Kevin közös dala szól a Petőfi Rádióban. Elszáll az idő.

0: Komoly a tempó a Karzon Kómával, én még sohasem a Petőfi Rádióban minden magyar. Augusztus 19-én a boldog névnapot kívánunk a Hubáknak. Ha van Huba ismerősöd, add meg a telefonszámát, én pedig felhívom őt a nevedben. A kívánság műsor 1 óra múlva 7-kor kezdődik. A folytatás mindjárt a Blaha Louisiana-i.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A Petőfi Rádió az egyetlen,
2: ahol minden hétköznap 19 órától te döntesz arról,
1: melyik hazai kedvenced szóljon.
0: Telefonszámunk 061-759-6060, de dobhatsz nekem SMS-t, vagy írhatsz Viberen a 0630-30-30-380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
1: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Igazi strandidő várható a hosszú hétvégén. Valószínűleg nem kell leállítani teljesen a paksi atomerőművet. Hagyományőrző programokkal készülnek a nemzeti ünnepre Ópusztaszeren.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-as autóúton a keleti szektorban Ecsernél az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 45-ös kilométernél a belső sávon állnak a járművek, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Baleset történt az M3-ason a határ felé Gödöllő és Bak között. A 35-ös kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik leglátványosabb, legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselő mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek elmaradását. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként meg is erősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra után is számíthatsz ránk. Mindenki úton van bevásárolni? Hiszen holnap augusztus 20-án zárva lesznek a boltok. A Petőfi Rádióban együtt hangolódunk a hosszú hétvégére. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdést a Blaha Louisiana hozza. Itt a Nemereszt.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: lennék. Új zene, bár a Shazam biztos felismerte. Honey Beast, Dániel Fi, Gergő, Bárcsak lennék. A Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban a legtöbb útinfót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Folyamatosan 20 percenként frissítjük ezeket. Korábban baleset volt az M3-ason Gödöllő és Bak között a Vásáros-Namén felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél. Itt már nincs sávzárás, viszont a torlódás még aktuális. Mindenképp plusz menetidővel tervez egy korábbi baleset miatt az M3-ason Vásáros-Namén felé Gödöllő és Bak között. Baleset van az M0-áson a keleti szektorban Ecsert térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 45-ös kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás több mint 5 kilométer. Baleset tehát az M0-áson, Ecsert térségében az M3-as felé a 45-ös kilométernél. Két autó ütközött össze a 63-ason, Nagydorog és Bikács között a 29-es kilométernél, csak egy sávon megy a forgalom, tehát baleset Nagydorog és Bikács között a 63-ason a 29-es kilométernél, és Gyulafirátót és Kádárta között egy személyautó az árokba hajtott a 82-es főúton a 4-es kilométernél, ezért van tehát forgalom korlátozás a 82-esen Gyulafirátót és Kádárta között a 4-es kilométernél, ahol árokba hajtott egy személyautó. Én várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat is, dolgozzunk össze. Adj hírt Kisbérről, Kőszegről, Berekfürdőről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig vannak dalok, amelyek nem csak felpörgetnek minket, hanem ellazítanak. Itt van például a következő, amely szerintem tökéletes egyensúly, és így a hosszú hétvége előtt megalapozza a hangulatot. Következik a New Level Empire, és a Beléd fulladnék. Hol máshol, mint a Petőfin.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: megkötöttem.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Szerinted mi az, ami nélkül nincs hosszú hétvége? Szerintem görög dinnye nélkül. Jött velem szembe a TikTokon egy ilyen kis hogyan vegyél jó dinnyét kisokos, ami szerint, hogyha a dinnye alján van egy folt, ami a talajjal érintkezik és sárga, akkor érett, tehát édes lesz. Ezt mindenféleképpen figyeljük, hogy a dinnye alján lévő folt az legyen sárga. A következő szempont a kis karcolások, amik szintén arra utalhatnak, hogy finom lesz. Állítólag, aminek matta külseje, az sokkal finomabb lesz, mint a fényesebb. És hogyha a szára rajta maradt, akkor az jót jelent, mert még éretten szedték le. Ha nincs szára, akkor sincs nagy baj, mert magától esett le, de hogyha zöldes szára van, akkor az még nem az igazi. Hát ezek után pedig jó magyar módjára megkocogtatjuk, de igazából fogalmunk sincs, hogy mit kell hallani, ugye? Szerintem görögdínyézzük a hosszú hétvégén, akár szimplán magában, akár salátaként, vagy fetával, az egyik legjobb a nyári kánikulában. Mert hogy kánikula lesz, másodfokú hőségriasztást adta ki a hétvégére, augusztus 20-án 0 órától lép érvénybe, és vasárnap éjfélig tart. 34-36 fok lesz a csúcsérték országosan. Ez vár ránk a hosszú hétvégén. Most pedig az új Paulina dal, amely 3 hetes. Itt a Ragada.

0: Napsütésben a legjobb ezt adat hallgatni. Well, hello, Andró, Crash, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jelentjük neked a délutáni csúcsforgalomban a friss aktuális közlekedési infokat. Figyelem, 7 kilométeres dugó van az M0-áson, Ecser térségében az M3-as felé vezető oldalon. Jelente már minden sáv használható a 45-ös kilométernél, viszont a korábbi torlódás még aktuális, tehát jelenleg 7 kilométeres torlódás van az M0-áson, Ecser térségében az M3-as felé vezető oldalon, a 45-ös kilométernél. Korábban baleset volt az M3-ason, Vásárosnamén felé Gödöllő és Bakk között a 35-ös kilométernél. Itt még szintén torlódás tapasztalható, tehát az M3-ason korábban baleset volt Gödöllő és Bakk között a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Mondanom sem kell, hogy sokan haladnak az M7-esen a Balaton felé, éppen ezért Törökbálinttól Martonvásárig és Pálkozd és Székesfehérvár között szakaszos torlódás tapasztalható. Csak a szokásos baleset történt a 63-ason Nagydarog és Bikács között, két autó ütközött össze a 29-es kilométernél, tehát baleset Nagydarog és Bikács között a 63-as főúton a 29-es kilométernél, és még korábban Gyulafirátót és Kádárta között egy személyautó az árokba hajtott, a 4-es kilométernél van forgalomkorlátozás, tehát baleset a 82-esen Gyulafirátót és Kádárta között. És te merre jársz éppen, merre indultál? Bármilyen hasznos infót van, jelez nekünk, az egész országból várom a közlekedési infokat. Edelényből, Harkányból, Galgamácsáról hívja 061 759 66. Nagyon köszönöm előre is.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nálunk így indul a hosszú hétvége. És nálad mi a program? Héttől kezdődik a kívánságműsor. Szívesen játszok dalt grillpartihoz, bevásárláshoz, valcsi készítéshez. Várom a hívásod 061-759-6060. A kezdés a VR Rockstar C, itt a rólunk szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió

0: Műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre valószínűbb, hogy nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Zárva lesz holnap a boltok többsége. Hagyományőrző programokkal készülnek a nemzeti ünnepre ópuszta szerem.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába, Törökbálintól Székesfehérvárig. Jelentősen lelassult a forgalom, és erre felé helyenként csak lépésben lehet haladni. Aki teheti, az M6-os autópályán Rászkeresztúron átkerüljön, és Martonvásárnál hajtson fel az M7-es autópályára. Az M0-as autóúton a keleti szektorban Ecsernél az M3-as autópálya felé vezető oldalon véget ért a korábbi baleseti helyszínelés. A 45-ös kilométernél már mindkét sáv járható, de a jelentős torlódás az erős forgalom miatt csak lassan csökken. Korábban baleset történt az M3-as autópályán a határ felé Gödöllő és Bakk között. A 35-ös kilométernél már nincs fennakadás, de időközben kialakult egy torlódás, amely csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sem kell leállítani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a holnapi nemzeti ünnepen. A négy napos hosszú hétvége további részében, vagyis augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban pedig a megszokottak szerint lesznek nyitva. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés is várja.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó estét kívánok, Tóth Bélát hallják. Műteni kell Böde Dánielt. A paksi labdarúgó csapat 39 éves csatárának a combfeszítő izma szakadt el, és előre láthatólag 3-4 hónap kihagyás vár rá. A 2024-25-ös élvonalbeli labdarúgó bajnokság alkirálya edzésen, lövőgyakorlat közben sérült meg. A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda világbajnokságon, így búcsúzott. A magyar tollaslabdázó 32 között két játszmában kapott ki a dél-koreai Kim Gae-untól. Szerződést hosszabbított a Williams Carlos Sainz-szal, a 31 éves Formula 1-es pilóta több éves megállapodást írt alá a brit konstruktőrrel. A spanyol versenyző második éve tartozik a Williams kötelékébe. Csapattársa a következő idényben is a tájföldi Alexander Albon lesz. Viszont hallásra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként meg is erősödik. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 7 óra után te következel, a személyes kedvenced, az üzeneted. Mondd meg, hogy mit játszak, kit hívjak fel, kit szeretnél rajtunk keresztül meglepni egy zenével. Kezdődik a kívánságműsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Várom, hogy hívj 061-759-6660.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Szia, szeretnék kérni egy szép számot egy gyönyörű lánynak Szűrligetre, akinek csodálatos belső tulajdonságai vannak, olyan, mint egy földre szállt angyal. Szeretném, hogyha örökre boldog lenne mellettem. Szeretném őt szeretni egy életen át, és végig kísérni jóban, rosszban. Írja Roland. Hú, ez most egy leánykérés volt, ilyen bújtatott formában? Nagyon sok boldogságot kívánok nektek. 061-759-6060 ez a telefonszámunk. Te következel.
3: Szia, Laci vagyok, és kérdezni, hogy kívánságműsorban lehet majd zenét kérni, illetve küldeni.
2: Természetesen. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Zsuzsának szeretnék küldeni. Zitéren lakik, és tegnap ismerkedtünk meg, és holnap fogunk találkozni először, de már nagyon-nagyon megdobbantotta a szíved, meg minden.
2: Jól is teszitek, hát nem szabad sokáig húzni a dolgot, mert szerintem amúgy nagyon fontos így az első benyomás. Úgyis élőben derül ki minden, hogy van-e kémia, van-e összhang.
3: Ja, így videón beszélgettünk meg minden, és oda-vissza tök jó minden, úgyhogy rettenetesen várom, és ha ezt így valahogy csoportba öntöd, az nagyon-nagyon megköszönöm, és valami lábos számot a küldet,
2: Oké, okay, megvan beszélve, akkor a holnapi randira hangolódunk itt a Petőfi Rádióban a következő zenével. Sikerüljön jól, ezt kívánom.
3: Király vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm,
2: imádok titeket. Köszi, minden jó, ciao, szia. Bagosi Brothers Company, fekszünk a strandon, ezt indítom, de nem csak nektek, Betty és a kisonokája Boti írtak nekünk mémfőcsanakról, akik Bettynek választották a következő dalt, üzenik, hogy nagyon-nagyon hiányzol, már ezt a napot bírt ki nélkülünk, nagyon-nagyon szeretünk, holnap pedig találkozunk. Ez a dal a tiétek. Sama

0: 061 759 6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Halló, itt a Petőfi Rádió.
3: Ja, Hanna vagyok.
2: Hello, Hanna. Mit csinálsz éppen, mi a program nálad?
3: Hát igazából zenét szeretnék kérni most.
2: Aha, és miközben szeretnél zenét kérni, mit csinálsz? Vagy mit csináltok? Hallom a kutyust a háttérben.
3: Hát igazából a fügét szedtük le anyukámmal, és anyukámnak szeretnék zenét kérni.
2: Hú, a kutyus nagyon szeretne ott beszélgetni velem. Hogy hívják őt?
3: Folti.
2: És mennyi idős Folti?
3: Hát október 23-án lesz, egy éves.
2: Wow, hát akkor még nagyon kicsike.
3: Hát igen.
2: Akkor nektek játszom a következő dalt. Mi lenne az üzeneted?
3: Hát az, hogy nagyon szeretem, mert ugye egyedül nevel minket már 5 éve. Van 2 tesóm, ugye én vagyok a középső, a nővérem a Laura, húgom meg a Maja.
2: Milyen lesz a hosszú hétvégétek? Terveztek valamit?
3: Hát igazából fellépésünk lesz holnap.
2: Na, milyen fellépés?
3: Néptánc.
2: Aha, és ez ilyen városi ünnepség keretében, vagy hogy képzeljük?
3: Hát ilyen falunapszerű.
2: Aha, és mióta néptáncolsz?
3: Hát 7 éve. Elsős voltam, amikor megkezdtem.
2: Ó, hát akkor ez már a kis ujjadban van. Hát akkor remélem, hogy nem izgulsz.
3: Nem.
2: Szuper, hát akkor érezzétek jól magatokat, mi pedig most meglepünk titeket a következő zenével.
3: Köszönöm szépen.
2: SMS-ek, szia Tomi, kisfiamnak Bazsinak szeretnék kérni egy pornográf számot, hát ha nem alszik el a kocsiban már. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és alig várom, hogy együtt töltsünk 5 napot pihenéssel, programokkal, sok-sok összebújással, és közben hát ha megérkezik a fogtündér is. Csacsinak meg azt üzenem, hogy végre vegyem már el, 8 éve várom. Köszi, puszi, anya-banya. Együtt hangolódunk a hosszú hétvégére ezzel a dallal, a pornográf és a Honey Beast érkezik egy dalban. Ez a...

0: Gáspártól Békés Csabáig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet. Hello Tomi, Szlovákiából, Ipoly Viskről írunk neked. Lányunknak, Rékának szeretnénk kérni egy szép számot, aki Párizsban él már 3 éve, és nem láttuk őt. Üzenjük neki, ha szeretet lesz újra a szívedben, béke lesz a lelkedben is. És aki meg tud bocsájtani, a szeretni is tud ismét. Várjuk őt vissza közénk, bármi is történt. Szeretjük örökké. Írják a szüleid, Anci és Apci. Hú, hát azért nem minden nap kapok ilyen üzenetet. Anci és Apci kitett a lelkükért, úgyhogy Réka, gyere haza mi hamarabb, és ölelgessétek meg egymást. Ez mindennél többet ér, majd meglátod. Dávid tájáról csatlakozott hozzánk, vacsi készítés, vacsi közben hallgat minket, úgyhogy természetesen téged is meglepünk a következő dallal. És Józsi írt nekünk, hogy Móninak egy szerelmes számot játszak a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Oké, így lesz, de hogy mit játszak, azt már te mondhatod.
3: Szia Tomi, Gyuri vagyok.
2: Hello, szia, hallgatlak.
3: A barátnőmnek, Gittának ma van az születésnapja, és meg szeretném lepni egy számmal. Lehetséges.
2: Természetesen, hát akkor megünnepeljük a születésnapját. Mi lenne az üzeneted neki?
3: Hát az, hogy nagyon szeretem, és nem szeretnék rajta kívül más, csak őt.
2: Mikor ünnepeltek, mikor vagytok együtt, mikor tudtok tortázni, sütizni egyet?
3: Hát majd szombaton lesz ez kiteljesítve, aha. És szeretném neki kérni a... Jaj, ideges vagyok.
2: Na, ne legyél ideges! Melyik számra gondoltál? Mi a közös zenétek?
3: Nem a közös, azt szeretném kérni, amit ő szeret.
2: Na, dúdolj valamit, és akkor megfejtem.
3: Mango Blitz.
2: Mango Blitz? I feel. Oké, rendítsek, meg van beszélve, akkor ezt játszom az ünnepeltnek, és kívánunk neki nagyon,
3: nagyon szépen
2: boldog
3: szülinapot. Mindenkinek kívánom ezt a számot, aki szereti.
2: Jó hosszú hétvégét nektek, szia, sziasztok!
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom neked is. Hello, szia!
2: Itt a Mango Blitz és az I Feel.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És csekkolom az üzeneteket is, amelyek a 06-30-30-30-380-ra érkeznek. Evelyn írt nekünk, hogy kutyasétáltatás közben a headseten hallgat minket, saját magának választott egy dalt, mégpedig Nora Till-től az új zenét, Last Round Table. Oké, rendelés felvéve. Most ugye az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódóan az országban rengeteg helyen tűzi játékok lesznek, és sok kutyus megijed, elszökik ilyenkor otthonról. A MOL mintegy 350 autópályán kívüli töltőállomásán csípleolvasó segíti az elkóborolt kutyák gazdiának a megtalálását, de persze azért a gazdiknak érdemes még a tűzijáték előtt biztonságos helyre vinni a kutyusokat, ellenőrizniük a mikrocsíphez tartozó elérhetőséget. Ha pedig elkóborolt kutyust látunk, akkor a MOL töltőállomásokon, több mint 350 MOL töltőállomáson találunk majd csípleolvasót. Persze a legjobb, hogyha nem kerül rá sor, úgyhogy vigyázzunk, figyeljünk a házi kedvenceinkre. Nóri írt nekünk, hogy grilleznek, úgyhogy a Csipet csapatának választott dalt Zsófinak, Ildikónak és Gábornak. Így tétek Nora Till és a Last Round Table a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Klasszi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, szóval számítok rád a folytatásban is. Besenyei Marianna írt nekünk, aki Solyának szeretné üzenni, hogy vedd a bátorságot, hív fel, nem fogom leharapni a fejedet. Így a következő dalt Solyának és Mariannak játszom a Petőfi Rádióban. Rúzsa Magdi, Aduász. Ezt indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofon

0: Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Zárva lesz holnap a boltok többsége. Megnyitott a Strand Fesztivál Zamárdiban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába. Törökbálintól Székesfehérvárig jelentősen lelassult a forgalom. Helyenként csak lépésben lehet haladni. Aki teheti, az M6-os autópályán Ráckeresztúron átkerüljön, és Martonvásárnál hajtson fel az M7-esre. Az M0-as autóúton a keleti szektorban Ecser térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 45-ös kilométernél már minden sáv járható, de jelentős 7 kilométeres torlódás az erős forgalom miatt csak lassan csökken. Korábban baleset történt az M3-as autópályán a határ felé, Gödöllő és Bag között. A 35-ös kilométernél már nincs fennakadás, de az időközben kialakult torlódás itt is csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint felett maradt a vízszint, jelentette be a Facebookon bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit nőtt a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék hat turbináját, vagyis a három korábban leállított blokkot. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az Európai Ügyész és a delegált Európai Ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Szárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a holnapi nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négynapos hosszú hétvége további részében, vagyis augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Megnyitott a Strand Fesztivál Zamárdiban. Szombati két nagy színpadon számos hazai és külföldi előadó lép fel. Idén kampányt indítottak a fiatalok biztonságáért. A 10 plusz egy rövid, egyszerű üzenet egy buliban, fesztiválon hazafelé tartva, vagy egy barát nehéz helyzetében is jól jöhet. A kis videók szövegét mások mellett Betonhofi Zsúdló, Kis Tibi, Majka és Sebestyén Balázs mondja el. A MÁV csoport éjjel-nappal biztosít vonat és buszjáratot, és csatlakozásokat az ország különböző pontjairól Zamárdiba.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként meg is erősödhet. Északa 16-23, napközben 32-37 fok várható.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után folytatjuk itt az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban hallgatóink kedvenceivel. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nálunk így indul a hosszú hétvége. Dobjuk fel egymás napját. Várom az üzeneted. SMS Viber 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:18. Sokan vagyunk együtt, nem csak a rádióban, hanem vezetés közben is. Úgyhogy várom az infókat és mondom is ezeket. Korábban baleset történt az M3-ason a határ felé Gödöllő és Bakk között, a 35-ös kilométernél. Itt már nincs sávzárás, viszont a dugó, a torlódás még aktuális. Mindez tehát az M3-ason a határ felé Gödöllő és Bakk között a 35-ös kilométernél, és sokan haladnak az M7-esen is a Balaton felé, főként Pákozd és Székesfehérvár között van nagyobb dugó, torlódás. Mindenki plusz menetidővel tervez, még most is, hogyha most indultok a Balcsi felé az M7-esen. Jó utat! Várom a további információkat is, és az üzeneteket, hogy kit lepnél meg, milyen alkalomból. A kívánság műsor most nem csak hallható, hanem látható is a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven, és rengetegen együtt vagyunk, például Gabez Budapesten néz minket, Babu Pécsről csatlakozott, Andrea Németországban hallgat minket, Matyit köszöntöm Szentendrén, Szöszit Budapesten a 11. kerületben, Henit Szegeden, Angelikát Szolnokon, Szaniellát Siklóson, Hencsit Királyhelmecen, míg Anna Máriát Szegeden. Úgyhogy a következő dalt nektek is játszom, Manuel és a Popstar. De hogy még kinek? Szia Tomi, a feleségemnek Beának szeretnék kérni egy számot, akit imádok. Holnap csavargunk a gyerekekkel, a hétvégén pedig kemencét építettünk együtt, írja Laci. Merre csavarogtok, mi lesz a program? Adjatok tippeket, ötleteket nekünk. Szia Tomi, Noémi vagyok, ez már egy újabb üzenet. Atinak szeretném üzenni, hogy nagyon büszke vagyok rá. Bátor volt, és imádom. Legyen tiétek Manuel és a Popstar!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Egy perc elmúlt 8:30, az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás és a műsort. Ebben a másodpercben élőben közvetítem a TikTokon. A live-ot Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el. Csatlakozott hozzánk Alex Dorogról, Levente Gutáról, Nyírámrányban köszöntöm Ramónát. Józsi játék közben hallgat minket az Euro Truck 2 szimulátorban, és közben a Petőfi Rádió szól nála, úgyhogy külön üdvözlünk téged. Zoe is becsatlakozott hozzánk, hogy pecáznak, horgáztak, úgyhogy hát remélem, hogy meghozzuk nektek akkor a kapást. Zoe, azt kívánom, hogy legyen halászni a hétvégén. Én a következő dalt nektek is játszom. Icus azt írja, hogy pont arcpakolásával relaxál, úgyhogy Icus, neked is játszom a következő dalt, amíg szépülsz. P-J-M-B-T írt nekem, hogy a kispárjának szeretnék küldeni a következő számot, aki autószerelés közben is a Petőfi Rádiót hallgatja. Hát akkor a hangfalakat kiporoljuk, jó? Megnézzük, hogy mit bír. Kálai Sanders, András, Take Me Back Home, egy új zene, ezt is nektek játszom. Na meg ezzel köszöntjük Enikőt, akinek vasárnap lesz a születésnapja, úgyhogy előszüli napozunk!
3: Happy birthday!
2: Enikőt ünnepeljük a Petőfi Rádióban, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, Tibi lánya Jessica is minket hallgat, és Nikolett is írt nekem, szia, a bátyámnak szeretném üzenni, hogy ha nem hív fel, akkor remélem, hogy megköt az anyag. Ő már tudja, hogy mit jelent. Jó, bírom egyébként ezeket a titkos üzeneteket, és olyan szívesen nekiállnék megfejteni, de helyette inkább akcióval lendülök, és valakit felhívok, mert a kívánság műsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Abban bízva, hogy felveszi a telefont. Krisztánál csörgök egyébként. Vagy hát csörögnék, mert hogy üzenetet kaptam hozzá. Szia, én a szerelmemnek, Krisztának szeretnék üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és már most messze vagyunk egymástól, hamarosan újra együtt lehetünk. Így a következő dallal megajándékozunk titeket, és összekötünk itt a Petőfi Rádióban. Kálai Sanders, András, Take Me Back Home.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20.43 a pontos idő, Magdolna Újdonbrádon hallgatja a kívánságműsort. Janka Kalocsáról csatlakozott hozzánk, Eszti egyenesen Ausztriából, Tirolból írt nekünk. Köszöntöm Rátszalmáson Bencét, Emmát Nyíregyházán, Brigitt Püspök Molnáriban, Kittit pedig Egyházas Harasztiban, úgyhogy a következő dalt nektek is játszom. Lávas Viki, 30-valahány, egy új zene, amely nálunk debütált itt a Petőfi Rádióban. De hogy még kinek szól, kiknek szól? Erika írt nekünk, szia, a tesómnak szeretném üzenni, hogy nagyon várom a máltai nyaralást. Akkor visszaszámoljuk a napokat, vagy az órákat? Érezzétek jól magatokat, és legyen jó időtök, ezt kívánom. Moncsi is csatlakozott hozzánk Nyíregyházáról, aki a párjának szeretné üzenni, hogy alig várom, hogy holnap berobogjon a nyírség IC. Gyanítom, hogy akkor érkezik majd hozzád, és hogy együtt töltitek a hosszú hétvégét. Ezt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat. Daniék pénteken mennek Albániába nyaralni, úgyhogy titeket is meglepünk a következő dallal. Szia, Zoli vagyok, és festeni fogok, éppen ezért Zoli barátomnak szeretném küldeni a következő számot. Úgyhogy akkor gyanítom, hogy együtt fogtok festeni a hosszú hétvégén, meg lesz a program, unatkozni nem fogtok, én pedig a következő dalt nektek játszom. És még hogy kinek, az most fog kiderülni. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, hogy kinek szeretnél egy meglepetés üzenetet, akkor Tomi felhívja őt, és átadja neki a te személyes üzeneted. Most Nikolettől kaptam telefonszámot. Ő írt nekem, hogy a kedvesét Ferit hívjuk fel. Akinek csak annyi lenne az üzenete, hogy köszönöm, hogy van nekem. Pedig kíváncsi lettem volna, hogy milyen hosszú hétvégi programok várnak rátok. De ezt akkor ezek szerint nem tudjuk meg. A következő dal viszont tőlünk nektek szól. Ez a 30-valahány.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Alexandra üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a testvérének Kristófnak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Éppen mostan a családi kocintás. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. És kívánok mindenkinek nagyon kellemes hosszú hétvégét. Kívánságműsor legközelebb majd hétfőn lesz a Petőfi Rádióban. Mindenkinek jó pihit a következő pár napra. A folytatásban kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal. Én pedig léptem. Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Testvérharc. Széthúzás. Belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fia!
3: De a szenvedélyek mögött
6: mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
7: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Zárva lesz holnap a boltok többsége. Megnyitott a Strandfesztivál Zamárdiban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Sokan tartanak a Balatonra Budapestről az M7-es autópályán. Emiatt szakaszos torlódás alakult ki a strádán Pákozd és Székesfehérvár között. Több helyen megtorpan a forgalom, így számoljanak jelentős menetidő növekedéssel. A 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket közel a Csányi

0: vasúti kereszteződéshez. A 60-as kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék hat turbináját, vagyis a három korábban leállított blokkot. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. A jövőben a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a holnapi nemzeti ünnepen. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Megnyitotta a Strandfesztivál Zamárdiban. Szombatig két nagy színpadon számos hazai és külföldi előadó lép fel. Idén kampányt indítottak a fiatalok biztonságáért. A 10 plusz egy rövid, egyszerű üzenet egy buliban, fesztiválon hazafelé tartva, vagy egy barát nehéz helyzetében is jól jöhet. A kis videók szövegét mások mellett Betonhofi Dzsúdló, Kis Tibi, Majka és Sebestyén Balázs mondja el. A MÁV csoport pedig éjjel-nappal biztosít vonat és buszjáratot, illetve csatlakozásokat az ország különböző pontjairól Zamárdiba.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness, idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre, augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban a Mesterségek ünnepe. E kapcsán ebben az órában a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatójával, a Mesterségek ünnepe főszervezőjével, Igyártyú Gabriellával beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szani Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre a Mesterségek ünnepe augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban, és ezzel kapcsolatban már itt ül velem szemben a stúdióban a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, aki a Mesterségek ünnepe főszervezője is, Igyártó Gabriella. Köszöntelek, Elka, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Szervusz, köszöntöm a nézőket, nagy tisztelettel örülök, hogy újra itt lehetek. Már eltelt 40 év, amióta a Mesterségek ünnepét szervezzük, és hát idén jubilálunk.
1: Eltelt egy év, mióta legutóbb beszélgettünk, és ahogy említetted, 40 év, mert hogy idén 40 éves a Mesterségek ünnepe. Egy csomó évfordulót ünnepeltek idén 2026-ban, ez a csomó most kifejezetten három, ami eszembe jut. 40 év, 20 év, és még az amerikaiaknak ezt a bizonyos 250 évét is ünneplitek.
2: Igen, így van. Na most nem is tudom, hol kezdjem. Tehát 40 év. 40 év. Hát itt kutakodtam a dokumentumokban. Hát igazán 40 évvel ezelőtt Péterfi László, Kossuth Díaz szobrászművész, Makovecz Imre voltak az ötletgazdái ennek a fesztiválnak. Tehát ők azt szerették volna, hogyha vidéken lévő alkotóközösségek, alkotóházak egyszer egy évben eljönnek Budapestre, bemutatkoznak, és a lényeg, hogy olyan látványműhelyekben, olyan műhelyeket rendezzenek be, ahol a közönség picit betekinthet azokba az alkotói folyamatokba, ami egy-egy mesterség mögött van. És ezt sikerült a mai napig, ezt a koncepciót tiszteletbe tartanunk, megtartanunk, mert ez szerintem a lényege ennek a fesztiválnak, és hát szerencsére azóta nagyon sok fesztivál, tehát országos szinten, Kárpát-medencei szinten elterjedt ez a fesztivál forma.
1: Sőt, nem hogy csak Kárpát-medencei szinten, hanem világszerte ismerté vált a Mesterségek ünnepe, mert erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy kik azok, akik szeretnének jönni, vagy visszajönni, mert már megfordultak itt korábban. Viszont, hogyha már erről a 40 évről beszélünk, azért nyilván 40 évvel ezelőtt nem úgy nézett ki, mint ahogy most kinéz. Most már jó pár éve ugye fent a várban, és egyre nagyobb területen helyezkedik el, de úgy gondolom 40 évvel ezelőtt ez nem pont így nézett ki.
2: Nem, de a helyszín ugyanez volt, a Tóth Árpád sétány. Ez volt a helyszín, akkor 18 szervezet vett részt, 18, igen, és azóta most már 60 szervezet, 72 szervezetünk van, de 60-an fognak idén eljönni a rendezvényre, de helyszínt cseréltünk azért, ha 40 év alatt voltunk a Budavári Palota környékén, aztán visszaköltöztünk 2021-ben a budai várpolgárvárosi részébe. Aha. De idén először most újra birtokba vesszük a Tóth Árpád sétány teljes hosszában azt a szakaszt, ahol legelső alkalommal 40 évvel ezelőtt volt, de hozzá kapcsoltuk még az Anzsú bástyát, Tárnok utcát, Szent Háromság teret, tehát hogy egy egész nagy helyszínt veszünk igénybe, hiszen egyre többen vagyunk, meg mint említetted is, egyre több külföldi szeretne részt venni a rendezvényen. Tehát, hogy sokkal kevesebb szervezet volt, de hát az évek, évtizedek alatt bővültünk, és a fesztivál népszerűsége töretlen. Ez ennél mi is csodálkozunk, de nagyon-nagyon népszerű, és nagyon szeretik az emberek.
1: Majd beszélünk arról, hogy mi az idei kiemelt téma, mi a kiemelt topik a mesterségek, illetve a mesteremberek kapcsán, viszont hogyha már arról beszélünk, hogy töretlen a népszerűsége ennek a bizonyos fesztiválnak, a Mesterségek ünnepének. Ezzel együtt folyamatos is? Tehát, hogy az elmúlt 40 évben, minden évben meg lett rendezve? Vagy voltak kihagyások?
2: Hát volt egy kihagyás 2020, de az sem úgy volt kihagyás, hogy teljesen elhagytuk a Covid idején, hanem volt egy helyszín a Budapesten, az Oroszlán Sudvarban, a Várban, ahol koncertek voltak, meg egy visszafogottabb formában rendeztük meg, egy kisebb területen, és a vidéki, az egyesületeink, a közösségeink vidéken mindenki csinált valami olyat Mesterségek ünnepeszerű eseményt, és akkor így 2020-ban is végül is megvalósult, csak nem egy helyszínen. De 2021-től már át kellett költöznünk a Budavári Palota rekonstrukcióra, aha, meg a felújítások miatt a budai polgárvárosi részbe, tehát és így ingyenessé, aha, tettük a fesztivált, mert előtte jegyértékesítés, jegybevételes volt a fesztivál.
1: Mi lehet az oka ennek, Gabi, vagy Elka? Ugye a szakmán belül barátok között mindenki Elkának hív. Lehet, hogy majd néha ezt fogom mondani, néha azt fogom mondani, ne haragudj meg miatta. Szóval mi lehet az oka ennek a bizonyos népszerűségnek? 40 éve folyamatosan működik. A helyszín lehet az oka, vagy az, hogy a különböző mesteremberek bemutathatják a tudásukat, és mint ahogy említetted, azért számtalan ilyen fesztivál van már, Kárpát-medence szerte, vagy az, hogy augusztus 20-án mutathatják be, vagy ezek bármilyen kombinációja?
2: Hú, ezen sokat szoktunk vitatkozni, így a kollégákkal, meg a közösségeinkkel. Én azt gondolom, hogy a kézművesség az utóbbi évtizedekben eléggé népszerű lett, mint tevékenység is. A kézműves termékek egyrészt, másrészt meg hogy kézzel készíteni valamit, a tanfolyamaink is, képzéseink is nagyon népszerűek, és teljesen más területről érkező emberek, értelmiségiek, vagy bármilyen szakmát űző emberek jelentkeznek ezekre a tanfolyamokra, élvezettel csinálják. Én azt gondolom, kézzel készíteni valamit, megfogni egy természetes anyagot, valamit csinálni a saját kezünkkel, ez egy nagyon jó érzés, nagyon jó élmény, és mint említettem, egyre divatosabbak. A fiatalok körében is, akik egyre környezettudatosabbak, a vásárlók is egyre inkább megnézik, hogy milyen termékeket vásárolnak, tehát az, hogy ezek a termékek időtállóbbak, nem termelünk annyi szemetet ezekkel a termékekkel, mívesebbek, van valami lélek van bennük, egy több évszázados tudás, a mesterek szíve, lelke benne van, tehát, hogy egy ilyen tárgyat megfogni, vagy ezt használni minden nap, szerintem az sokkal jobb érzés, mint hogy megvenni egy műanyagot, és következő fél évben, vagy következő évben kidobni. Tehát azt gondolom, hogy a tudatos vásárlók körében most már ezek egyre népszerűbbek, és hát, hogy bárki bármit kézzel valamit alkosson, tehát maga az alkotás folyamata, a sikerélmény, az is nagyon fontos, meg a nem utolsó sorban a közösségben való alkotás.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezetője, aki nem mellesleg a Mesterségek Ünnepének a főszervezője, Igyártó Gabriella. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, aki egyébként a Mesterségek ünnepének a főszervezője is. Igyártó Gabriella ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Én is köszöntelek.
2: Az imént már beszéltünk róla, hogy idén 40 éves ugye a Mesterségek ünnepe, és azt is elkezdtük fejtegetni, hogy mi lehet az oka ennek a népszerűségnek, hogy 40 éve töretlen népszerűséggel, sőt, egyre inkább növekszik ez a bizonyos népszerűség, illetve a látogatók száma is a Mesterségek ünnepével kapcsolatban, szóval hogy ennek mi lehet az oka. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy ebben a kicsit megváltozó világban említetted a fiatalokat, hogy ők is érdeklődnek egyébként a kézműves tárgyak, a mesterségek iránt, de ebben a megváltozó világban, amikor azt lehet látni, hogy a különböző internetes applikációk, közösségi oldalak, telefon, meg mindenféle mesterséges intelligenciák uralt a világban. A fiatalok mennyire figyelnek erre oda, mert nyilván van egy ilyen fordulópont az ember életében, amikor kicsit jobban átgondolja az életét, hogy ennyi meg ennyi idős lettem, és akkor ideje kicsit lelassítani, visszatér valaminek, valamilyen kézművességnek a világába. Ez persze, ezt értem, ez elfogadott, de hogy a fiatalok, akik ebben a digitális világban élnek, őket is érdekli ez?
3: Hát ez ebben nem vagyok teljesen biztos, de van biztos egy réteg. Mi inkább a családokon keresztül próbáljuk bevonni a fiatalokat, tehát már kisgyerekkorban, mert ez, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb családi fesztivál az országban, tehát itt nagyon-nagyon sok olyan program van, nagyon fókuszálunk a gyerekprogramokra, hogy a gyerekek, a legkisebbek is, a nagyobbak, a kamaszok is találjanak valami elfoglaltságot maguknak, és aki ide eljön, az kicsit belekóstol, lehet, hogy utána vagy visszajáró lesz, vagy érdekli ez az egész, keres olyan tanfolyamokat, olyan alkalmakat, olyan közösséget, ahová tud kapcsolódni, de mondjuk aki nem hajlandó ide eljönni, mert abszolút taszítja ez a kultúra, akkor őt nem biztos, hogy meg tudjuk szólítani.
2: És ez a következő kérdés ebből a topikból kiindulva. 40 éve működik a Mesterségek ünnepe. Előfordulhat, hogy lesz most olyan mesterember, aki a szüleivel, nem tudom, 35 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt jött, és akkor még nem tudom, próbálkozott gyöngyöt fűzni, vagy nem ezt készíteni, mondjuk nem tudom, 6 évesen, 8 évesen, és most meg már mint kiállító itt van.
3: Nagyon sokan vannak ilyenek, nagyon. Ezt fel is kéne mérnünk, és esetleg kicsit népszerűsítsük őket. Én is nagyon sok ilyen gyereket ismerek, akik vagy a szülei kézművesek, de vagy csak látogatónként a szüleikkel voltak a rendezvényen, és itt szerettek bele egy-egy szakmába, és azóta is professzionálisan űzik. Hát tudok, a pitykegom készítőt, tojásírót, szövőt, van egy harangöntő fiatalember, aki szintén itt szeretett bele a szakmába, meg vannak több generációs kézműves családok, akiknek a gyerekei természetesen beleszülettek, és ezt a szakmát űzik.
2: A 40 éves évfordulóról beszélgettünk elég sokat. Most ezt felezzük le. 20 év. És a 20 évvel kapcsolatban pedig egy világszerte ismert szervezetet kell említenünk, ez pedig az UNESCO.
3: Igen, így van, az UNESCO. Az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezményéhez 20 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország. Ez azért fontos, mert ez az egyezmény népszerűsíti ezeket a mesterségeket, hagyományokat, közösségeket, másképp nagyon rá irányítja a világ figyelmét. Hát tudjuk, hogy az épített örökségnél is az UNESCO listán rajta lévő épületek, vagy természeti szépségek mennyire népszerűek is, tudjuk, és egy rangot is ad az egész történetnek. Ez a kézművességnél, táncnál, zenénél is ugyanígy van. Tehát 20 éve csatlakozott Magyarország, és az első közösség, meg mesterség, ami rákerült a világ ranglistára, reprezentatív listára, az a busómaszk készítés, tehát egy hagyomány és egy mesterség, de itt mindig az a lényeg a listára kerülésnél, hogy legyen mögötte egy élő aha. közösség, tehát nem egy múzeumban megtalálható tárgy kerüljön fel, hanem műveljék, közösségben műveljék, és élő legyen. Tehát a mai napig ezek a hagyományok éljenek. Tehát így került fel a busójárás, a reprezentatív listára, aztán a matyó örökség tánca zenével, a kézművességgel, a hímzéssel, és utána harmadiként felkerült a kék festés hagyománya, de ezt 5 ország terjesztette fel, de Magyarország is az egyik ország, hiszen Magyarországon is még van 5 kék festőműhely, és hát így ők is felkerültek a reprezentatív listára.
2: Az említett mesterségek mind itt lesz egyébként, most majd augusztus 20-a és 23-a között, és hogy mi az idei kiemelt téma, erről is beszélünk nem sokára. Szóval ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, és Igyártó Gabriella mindjárt.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness. Idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre a Mesterségek ünnepe a Budai Várban, a Tóth Árpád sétányon és a Tárnok utcában is egyéb helyszíneken, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is. Igyártó Gabriella, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között 40 évről, többek között 20 évről, mert hogy 40 éves a Mesterségek ünnepe, 20 éve csatlakozott Magyarország az UNESCO-hoz, és bizonyos mesterségek, illetve élő közösségek, illetve az abban készülő tárgyak bekerültek, vagy felkerültek az UNESCO listájára is, erről is beszéltünk egyébként. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy itt egy újabb évforduló. És hát szerintem egyébként, javíts ki, ha tévedek, amerikaiak még nem voltak díszvendégek a Mesterségek ünnepével kapcsolatban. 250 éves évfordulót ünnepelnek, és most ők jönnek, és bemutatják. Mit mutatnak be? Mert hogyha Amerikára gondolok, akkor az indiánok jutnak eszembe. Mert ugye jöttek utána a gyarmatosítások, és minden, ami ott utána kialakult, az már az európaiakhoz kötődik.
2: Hát igen, ezt tavaly a Mesterségek ünnepe, ahogy véget ért, következő héten már az amerikai követség ügyvivő asszonya megkeresett, hogy hát ők szeretnének idén díszvendégek lenni. És hát ez az 250 év, meg 40 év a Mesterségek ünnepe, tehát hogy ez milyen jó lenne, hogyha ők lehetnének a díszvendégek. Persze el is indult egy szervezés. Voltak igen félelmeink, hogy azért mit fognak bemutatni, de nagyon sokat egyeztettünk, és egy nagyon jó csapat alakult ki. Tehát igen, hogy milyen hagyományok lehetnek, főleg tárgyi kézműves hagyományok Amerikában. Tehát már az Amerika, tudjuk, hogy egy nagy olvasztótége, őslakosok voltak, rengeteg kultúra, különböző nemzetek kultúrája is jelen vannak, de akiket ők kiválasztottak, általában iparművészek, tehát már ez a hagyományos kézművesség csak az indián őslakosságnál van meg, de inkább iparművészek, de akik azért visszanyúlnak valamelyik nemzet hagyományához, vagy az ő indián ős lakosok hagyományaihoz, de mégis egy nagyon innovatív dizájn tárgyakat fognak itt bemutatni, amelyek nagyon jól illeszkednek a mai életünk kultúrájához. Keramikusok jönnek, jönnek textilesek, jön egy könyvkötő, tehát mind olyanok, akik inkább modernebb tárgyakat hoznak, de azért a hagyomány bennük van. És hát jön egy indián közösség is, Utah állam északi részéből egy Pueblo nemzetségű indián csoport, akik színpadi produkciókat is hoznak, de az összes tagja ennek a táncegyüttes, meg ennek a közösségnek valami ős régi kézműves tevékenységet is űz, tehát gyöngyfűzés, bőrművesség, tehát azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz ez a magyar közönség számára.
1: Említetted a tánccsoportot, menjünk tovább, színpadi programok és az amerikai díszvendégekkel kapcsolatban. Egy zenekar is érkezik, ha minden jól megy, akik majd megmutatják az ő zeneiségüket, többször is talán.
2: Igen, ez egy bluegrass nevű stílusban játszó zenekar érkezik. Ez a San Franciscói öböl környékén van ez a hagyományos zene. Ez több zenei műfajt egyesít magában. Hát én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ebben lesz. Jazz, soul, western zene, tehát ez egy ilyen fúziós zene lesz, de minden nap fellépnek, úgyhogy meg az indián közösség is minden nap fellép, tehát akkor bárki bármelyik nap jön, ezt meg tudja hallgatni, meg tudja nézni ezeket a produkciókat.
1: Szóval idén a 40. mesterségek ünnepén a meghívott díszvendég, tehát Amerika, illetve amerikai kézművesek és tánccsoport és zenekar, de hogy rajtuk kívül, mármint az amerikaiakon kívül azért számtalan nemzet képviselteti magát. Mehetünk egészen a Távol-Keletre. Nagyon sokan érkeznek mindenfelől.
2: Hát igen, ezek a visszajáró vendégországaink, akik ha egyszer itt voltak, utána mindig vissza szeretnének jönni, úgyhogy most már egyre bővül a résztvevők listája. Hát idén visszatér Japán, ő is volt díszvendég valamikor, de most nagyon-nagyon sok érdekes mesterséggel érkeznek. Aztán Dél-Korea, akik szintén voltak vendégország, és azóta is mindig újabb és újabb mestereket hoznak. Hát ott nagyon nagy tiszteletben tartják ezeket a kézműves mestereket Dél-Koreában. Aztán érkezik Kazasztánból egy kézműves csoport, Törökországból, Lengyelországból, és hát érkezik Azerbajdzsánból a híres szőnyegmúzeum képviselői, és hát Kirgizisztánból, akik tavaly is voltak, egy csoport, akik szintén UNESCO reprezentatív listán lévő hagyományt mutatnak be, mégpedig az elecsek hagyományát, az a kirgiz viseletnek a fejdísze, amit színpadon is be fognak mutatni, de a standjuknál is bárkitnek bemutatják ezt a tudást, egy 7 méter agyagot, textilt tekernek rá az asszonyok fejére, fantasztikus mindenféle hagyomány alapján, tehát az is egy nagyon érdekes mozzanata lesz a színtapi programoknak is, meg a kirgizek standján.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is, Igyártó Gabriella, mindjárt folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is, Igyártó Gabriella ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is üdvözlöm az hallgatókat, meg téged is újra.
1: Augusztus 20-a és 23-a között immáron 40. alkalommal Mesterségek ünnepe a Budai Várban. Beszéltünk meghívott vendégekről, beszéltünk érkező mesteremberekről, a Távol-Keletről, a Közel-Keletről, stb. Amerikát is említettük, ugye ők az idei díszvendégek, 250 éves évfordulójuk van, e kapcsán is érkezik többek között egy indián tánccsoport, azt említetted, és egy együttes is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy az idei kiemelt topik a fazekasság. Ezt találtátok erre az évre, úgyhogy nyilván egy csomó olyan mesterember lesz, akik majd mindenféle tálakat, tányérokat, vagy nem tudom, díszeket készítenek? Vagy minden lesz?
2: Szóval a fazekasság, igen, itt mindig nagy vita előzi meg a szakmai bizottságok, meg a küldőgyűlésünken, hogy mi legyen a kiemelt téma. Minden mesterség ugye szerette minél többször jelen lenni, de hát rájöttünk, hogy a 40 év alatt egyszer volt csak fókuszban a fazekasság, és hát egy nagyon nagy számmal képviseltetik magukat a fazekasok, meg nagyon gazdag a Kárpát-medencei fazekas kultúra. Nagyon fontos fazekas központok vannak, szintén rajta vannak az UNESCO nemzeti listáján, mind a mezőturi, vagy a magyar szombathelyi fazekas központok. Tehát fazekasság, igen, nagyon készülnek, több mint 30 fazekas lesz egy helyszínen, mégpedig a esztergomi rondellában, az a Tóth Árpád sétány Anzsú-bástya sétány találkozásánál, a Történeti Múzeum mögött. Azért mondom, mert ezeket előző években most nem használtuk ezeket a helyszíneket, hogy könnyebben megtalálják a nézők, vagy a látogatók. Tehát 30 fazekas fog bemutatkozni, és különböző munkafolyamatokat mutatnak be, és különböző fazekas központok, különböző tájegységek szerint készítenek el edényeket, a díszítéstől, korongozástól, ezeket mutatják be. Lesz egy szabadtéri kiállítás is az esztergomi rondellában, ahol a leghíresebb fazekas központok legszebb edényeit, tárgyait fogják, alkotásait kiállítani. Aztán lesz egy nagyon szép fotókiállítás, szabadtéri fotókiállítás, mégpedig Kása Bélának az erdélyi fazekasokról készült fotókiállítása, és aztán a gyerekeknek is lesznek külön olyan fazekassággal kapcsolatos programok, hogy aki belekóstol, lehet, hogy 10-20 év múlva annyi fazekas lesz, hogy hihetetlen.
1: Fazekasság, ez az idei kiemelt topik, és említetted, hogy a nemzeti lista, az UNESCO nemzeti listája. Számtalan mesterember képviselteti majd magát, azok közül, akik a nemzeti listára fölkerültek, nyilván igen, onnan is érkeznek azokból a mesterségekből képviselők.
2: Igen, azért szeretném ezt megemlíteni, hiszen ez is egy nagyon fontos része ennek a szellemi kulturális örökségnek, hogy ahhoz, hogy valaki felkerüljön a reprezentatív listára, először a nemzeti listára kell felkerüljön, és hát rengeteg olyan mesterség van, meg közösség, akik itt lesznek a mesterségek ünnepén, a teljesség igénye nélkül csak említeném a szegedi papucsot, a hövei hímzést, a mezőtúri fazekasságot, a békési szücs hímzést, tehát hogy rengeteg mesterség, és hát amire mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2019-ben a mesterségek ünnepe és a NESZ, tehát a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a tevékenysége, felkerültünk a nemzeti listára, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Tehát ez nekünk nagyon fontos, de hát itt ugye én, mint csak a tárgyi hagyományokról és közösségekről, meg mesterségekről beszélek, de hát például ott van a táncház, az is a reprezentatív listán van, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Tavaly felkerült a csárdás, tehát nagyon-nagyon sok olyan hagyomány és közösség van fönt a listán, ami szerintem az bizonyítja, hogy Magyarországnak mennyire gazdagok a zenei, tánci és kézműves hagyományai.
1: A kiemelt mesterség, tehát idén a fazekasság, de hát nyilván, mint ahogy említetted, jönnek majd kékfestők, meg itt lesznek a harangöntők, a kovácsok, stb. Egy mesterségről nem beszéltünk még, ez különlegesség, kuriózum számba megy. Szerintem nem sokan hallottak még arról, hogy létezik ilyen, hogy taplász. És idén lesz taplász.
2: Igen, lesz pár nagyon különleges mesterség, de a taplász mesterség még soha nem lett bemutatva. Amúgy most már negyedik éve Erdélyben, Marosvásárhelyen is megrendezzük az erdélyi mesterségek ünnepét, ott is vannak kézműves közösségek, hát ott még sokkal élőbbek a kézműves hagyományok, és ott minden évben kiválasztunk 2-3 mestert, akit meghívunk a mi mesterségek ünnepünkre, tehát idén egy szövőnéni fog jönni, meg hát ez a taplász mester, ez a Korondon van hagyománya ennek, nem sokan űzik már ezt a mesterséget, ez a tapló gombát az alapanyaga, aha, és azt épp elolvastam, hogy 5 napon keresztül hamuban főzik, és akkor utána hogy készítik ki ezt a tapló gombát, és használati tárgyakat készítenek belőle, táskát, különböző háztartási dekorációs elemeket, sapkát, tehát hogy ennek nagy hagyománya van a turisták Korondon, meg Szovátán, ott a környéken nagy szeretettel vásárolják, mert ez egy igazi különlegesség, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy itt a magyarországi közönség és a külföldiek is hogy fognak erre a mesterségre tekinteni, mert megpróbálják bemutatni, hogy ez hogy is készül.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, Elka. Beszéltünk arról, hogy 40. alkalommal rendezitek meg, hogy 20 éve, ugye ott van Magyarország az UNESCO-ban, illetve arról beszéltünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye a meghívott idei díszvendég a 250 éves évforduló kapcsán. Arról viszont még nem beszéltünk, családoknak szóló rendezvényről van szó, de a színpadi programok azok nem merülnek ki abban, hogy az indián tánccsoportot táncol valamit, meg hogy jön az amerikai együttes, hanem hogy azért a magyar együttesek, a nagy magyar zenei, illetve táncegyüttesek is megjelennek. Ha már említetted a táncházat, Fitos Dezsőik is ott lesznek, Pár Julcsi is ott lesz, stb.
2: Igen, így van, 20-án kezdünk a folk trenddel. A folk trend ugye az egy pályázat előzi meg, ezt viseletkészítők, dizájnerek, ruhatervezők pályázhatnak, és ebben a pályázati anyag legszebb alkotásait mutatjuk be, most már szem 6. alkalommal. A Fitos Dezső társulat mindig fergeteges divat show-t készít ebből, tényleg nagyon-nagyon élvezetes a zenével, tánccal együtt, nagyon népszerű ez a program ellen. Aztán este 20-án a Fitos Dezső társulata a Transzilvánia Express táncszínházi produkciót mutatja be.
1: Ó, az hány órától lesz?
2: 8 órától. Uh-huh. 8-9-ig, aztán a tűzijáték jön, meg a
1: fényfestés,
2: igen.
1: Drónsó és minden.
2: Drónsó, igen. Meg hát még 20-án délután lesz mesterek felvonulása, meg a kenyérszentelés, az is egy nagyon szép szakrális eleme az augusztus 20-ai programnak. Aztán másnap 3 nagyon jó koncertet tudok a közönség figyelmébe ajánlani. Petrás Mária is zenekara, aztán a 30 éves Bokros együttes és a 70 éves Borbély Misinek a koncertje. Szerintem az is nagyon izgalmas lett, és este pedig Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi projekt. Aztán következő nap a Mazsimo Gipsimo, ez a katalán, igen, zene, amit a Rostás Mihály Mazsi 2021-ben alapított, ezt a zenekart, és ez a katalán zenére alapszik, én nagyon szeretem őket. És aztán negyedik nap pedig a magyar-szerb kulturális évad van, mint tudjuk, és ennek jegyében pedig 3 generáció áll majd a színpadon a Vigad együttes, a Söndörgő és a Vujicic, egy fergeteges koncerttel zárják a Mesterségek ünnepét.
1: Szóval idén 40. alkalommal, tehát a Budai Várban Mesterségek ünnepe. Elka, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Mesterségek ünnepe főszervezőjével, Igyártó Gabriellával beszélgettem, a következő órában pedig Balogh László cukrászmesterrel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: Wolf Kati, Kórusz. Augusztus 20-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Zárva lesz holnap a boltok többsége. Robbanótest kerülhetett elő a Margit szigeten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Sokan tartanak az M7-es autópályán a Balaton irányába, ezért szakaszos torlódás alakult ki a strádán Pákozd és Székesfehérvár között. Jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint felett marad a vízszint, jelentette be Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Vasárnaptól pedig ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, vagyis a 3 korábban leállított blokkot. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akkúgyár, írt a közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, az SK on Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség mérést az összeszerelő üzemrészben. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok boltjai a holnapi nemzeti ünnepen. A 4 napos hosszú hétvége további részében, vagyis augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rendszerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Feltételezett robbanótest került elő a Margit szigeten a Termál Hotel közelében. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja. A gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb északon, észak

0: északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Az idei országtortája a Bíbor Fehér Fantázia nevet kapta, és van benne többek között tejföl és rögös túró is. E kapcsán ebben az órában Balogh László cukrászmesterrel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos torta világában fogunk kalandozni, egy szülinapi torta világában. Augusztus 20-án minden évben már 20 éve megszületik az ország tortája, az ország születésnapi tortája, és már itt ül velem szemben az idei nyertes Balogh László cukrászmester. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusz, köszöntelek én is.
1: Lényegében visszatérő vendég vagy, évről évre találkozunk, mert nem most nyertétek meg először ezt a bizonyos versenyt.
2: Igen, tavaly is sikerült megnyerni a Magyarország tortáját, és hát először úgy volt, hogy nem is indulunk az idén, de aztán csak nem hagyott békén a fiam és a vezető cukrászunk, a Roland, és hát így akkor mégiscsak nekiveselkedtünk, és sikerült
1: megint megnyerni, megint behúzni ezt.
2: Igen, sőt, hát olyannyira, hogy a legjobb hadba, ott két tortával voltunk még bent.
1: Na, erről majd beszélünk, a kulisszatitkokról. Minden esetre hoztál egy tortát, egy egész tortát, ez 16-24 szelet mennyi?
2: 16 szelet.
1: 16 szelet, meg elhoztad azt a bizonyos díjat is, amit kaptatok egyébként, oklevelet is kaptatok, meg egyéb jutalmak. Igen. Is, nyeremények is voltak, erről is beszélünk majd meg az átadóról. Jó. Viszont előtte még visszaadod, hogy tavaly ugye a DC-i stílus gyakorlat volt.
2: Így van, azóta nyertes torta.
1: Az ott van még nálatok egyébként a vitrínben, hogyha valaki bemegy hozzátok, akkor ehet DC-i stílus gyakorlatot?
2: Állandóan, tehát most egyébként, most, hogy közeledik augusztus 20-a, most megnőtt a fogyás belőle, a tavalyi tortából.
1: Az nem is baj.
2: Nem, tehát választ nagyon rutinszerűen csináljuk, bár annak nem annyira egyszerű az elkészítése, de
1: hát az nagyon pepecselős, ilyen különböző módon fektetett rétegek vannak benne.
2: Igen, de hát Magyarország tortájáról beszélünk.
1: Tehát egy születésnapi torta.
2: Igen.
1: Adjuk meg a módját, és fektessük bele a megfelelő munkaórát. Rendben van. Na, említetted, hogy úgy voltatok vele, hogy akkor nem, de hogy a fiad annyira presszionált, talán fogalmazzak így, meg a vezető cukrászot, hogy akkor el kellene indulni, hogy kicsit jobban belástátok magatokat a tejföl, illetve a rögös túró történetébe és felhasználási módozataiba. Ez volt az idei két kötelező alapanyag.
2: Egy is elég lett volna, tehát már úgy volt kiírva, hogy rögös túró és vagy tejfő. És egyébként tetszett a téma, és ezért is mondtam azt, hogy jó, akkor csináljunk egy házi versenyt. És akkor csináltunk három tortát, egyet a cukrászmester kollégám, a másikat a fiam, és meg én is egyet, és akkor abból aztán végül is kettőt. Az egyik a bíbor fehér, annak még ugye annak idején Fehér Mámor volt a neve. Aztán a zsűrivel közösen a verseny végére bíbor fehérre változtattuk. Tehát ezen nem sok változtatás volt az eredetihez képest. A Hungárián azon már több változtatás, de lényeges azon se. Abban is elég sok innováció van. Tehát ez a kettő, aztán a 60 tortából, mert összesen 60 torta indult, ennyi még soha, bejutott a 10 közé, és utána a 6 közé is mind a kettő bejutott.
1: Hungáriát említettél, hogy az is bejutott. Abban volt a nevére emlékeztető medű, buborékos ital.
2: Az volt a másik. Ja nem, hát a Hungária extra dry-ra gondolsz?
1: Aha, igen.
2: Nem, az nem volt benne, de barackpálinka volt. És volt benne karamellizált pankómorzsa, volt benne verzsű, ez ugye a zöld szőlőnek a kipréselt leve, savanyú, citrom helyet használtuk, volt benne paprikaolaj, volt benne ilyen stracciatellás rész, ami tényleg különlegesítette.
1: Majd beszélünk erről a bíborfehérről nagyon sokat, a különböző rétegekről, meg a tejföl, a habról, meg a túró felhasználásáról, illetve az egyéb gyümölcsökről, meg a csokoládéról, amit tartalmaz. Viszont még vissza oda, hogy azt említetted, hogy házi verseny. Hogy volt ez a házi verseny? Akkor leültetek hármasban, nem tudom, ott a cukrászdában nálatok.
2: Nem, akkor még titkoltuk egymás elől.
1: És mindenki a saját fantáziáját elengedte, és igen, azt készítette, amit akart.
2: Igen, igen.
1: Egyszerre, szimultán készítettétek, bementetek a műhelybe, és akkor mindenki a kis boszorkánykonyhában elkezdett ott kevergetni, meg préselgetni, meg
2: hát
1: akármit csinálni.
2: Egy nap alatt elkészültek, de nem együtt csináltuk, és másnap kóstoltuk őket.
1: Ti voltatok hárman a zsűri, mindenki megkóstolta a másikét?
2: Nem, az egész család, kollégák. Igen.
1: Segítettetek egymásnak?
2: Aztán utána persze.
1: De az első torta elkészítésénél, ott a házi versenynél mindenki
2: csak saját vannak van. Másik kollégáink is, ők segítettek.
1: Jó, elkészültek a torták, és akkor utána ebből a háromból csináltatok kettőt, és mind a kettővel neveztetek.
2: Így van.
1: Aztán utána említetted, hogy rekordszámú nevezés 60 érkezett. A tavalyi nyertes, ugye te voltál, ti voltatok, igen. Úgy indultatok neki a versenynek, hogy akkor ebben az évben is behúzzuk ezt, hiszen már tavaly megnyertük, vagy csak próbáljuk meg.
2: Persze, az ember mindig egy versenyen úgy indul, hogy úgy de jó lenne megnyerni, de tehát nem így indultunk, hogy most ezt úgy, de biztos, hogy behúzzuk. Hát szeretnénk jó eredményt elérni. Szerintem talán ez a jó megfogalmazás.
1: Kétszer egymás után megnyerni egy versenyt, és most kifejezetten az ország tortája versenyt azért, az azt jelenti, hogy csak-csak van valami tudás mögöttetek, vagy kreativitás, vagy a kettő együtt bármilyen kombinációban.
2: Hát igen, tehát én azt gondolom, hogy ott a viharsarokban is vannak azért értékek, és persze nagyon jó anyagokat használunk, jó nyersanyagokkal dolgozunk. Én azt gondolom, hogy a szakmai tudásunk is egész jó.
1: Azért ennél szerintem fogalmaz bátrabban. Ott vagytok évtizedek óta Gyulán, két meghatározó cukrászda kötődik hozzá, tehát hogy igen. Ha nem lennétek ott, akkor szerintem nem lenne annyi szín a városban, és ráadásul beutaztátok a világot, mindenféle továbbképzéseken vesztek részt, mindenféle innovatív alapanyagokat, technológiákat használtok, persze a hagyományos igen, gyökerek megtartásával.
2: Tavaly például a 20-a után Kolumbiába mentem, és vittem magammal, a kézipodgyászba vittem magammal egy stílus gyakorlatot az ottani nagykövet asszonynak, és egy ilyen kulináris gasztrofesztivál volt, és Magyarország volt a díszvendég Kolumbiába.
1: Kolumbiába az ember nem jut el másfél óra alatt. Tehát, hogy ott azért elég sokat kell repülni, több átszállással, kézipodgyászban egy tortát elvinni, igen. Kockára fagyasztottad, és aztán utána...
2: Igen, le volt fagyasztva.
1: Ki is olvadt, mire odaértél?
2: Rajta volt az acélkarika, de semmi baj, tökéletes állapotban volt. Hát ugye eleve úgy indult, hogy Budapesten másfél órával később indult a gépünk, a Holland Légitársaság. És hát Amsterdamon másfél óránk lett volna az átszállásra. Uh-huh. Hát azt buktuk. Azért rendesek voltak, mert intéztek nekünk egyet, de nem Kolumbiába, hanem Curaçao szigetére, ami egyébként Hollandiához tartozik, ott van a holland, a kolumbiai partok, na és akkor onnan egy kolumbiai belföldi járattal érkeztünk Bogotába, és na, természetesen csomagjaink nem jöttek meg.
1: A torta is benne volt.
2: A torta az a kezemben volt, az kézipodgyász volt, amit feladtunk, de ugye úgy mentünk, mert tudtuk azt, hogy nekünk másnap hát 300 szelet dobos tortát kellett készíteni. És mindehhez volt egy háztartási konyha. És hát a követségnek a konyhája. De az tulajdonképpen egy ilyen, tudom én...
1: Otthoni konyha.
2: Egy nagyobb otthoni konyha, ahogy mondanám. És aztán másnap megjöttek a tortalapokat ehhez a rendezvényhez, még úgy vittem ki, mert tudtam, hogy nem lesz rá, mert nem tudtam, hogy milyen körülmények várnak pont. Azt mondom, azt a krémeket megcsináljuk, és akkor a piskótalapokat megvittük. Hát megjött délután 2-re. És addigra kész volt, a krémek megvoltak, akkor betöltöttem este 8-ra. Hát 6 óra helyett 8-ra lettem kész. De még a desszert ugye a végén van szerencsére, tehát pont minden jó volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az idei ország tortája verseny nyertese, a Bíbor Fehér alkotója, Balogh László cukrászmester. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idei ország tortája verseny nyertese, a bíbor fehér kitalálója, megalkotója Balogh László cukrászmester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hello, szia.
2: Említetted, hogy tavaly a DC stílus gyakorlatot fagyasztva vitted Kolumbiába kézipodnyászban, odaértél, ott még rengeteg dobostortát kellett csinálni, és hogy idén már másodjára nyeritek meg, hiszen tavaly is ugye a DC stílus gyakorlattal megnyertétek az ország tortája versenyt. Na, azt már említettem, hogy ugye a tejföl és a túró volt a két kötelező alapanyag, fagylagosan, ti mind a kettőt, vagy te mind a kettőt felhasználtad. Igen. Mit tudjunk erről a bíbor fehérről? Hogy tartalmazza a tejfölt, és nem a túrót, a rögös túrót egyébként?
3: Hát igen, a rögös túró is, ugye, hiába érzünk bármelyik túrót, a rögöket látjuk benne, meg érezzük is benne, ez nem biztos, hogy rögös túró, mert nincs meg a minősítése. És egyébként ahonnan mi először használtunk, nekik sem volt meg a minősítésük, és akkor felhívta a figyelmünket a zsűri, hogy jó, rendben, most ez rendben van, de a végén nem fogják elfogadni. És viszont nekünk nagyon ízlett ez a túró, meg nagyon a tejföl is nagyon jó minőségű volt, és nem messze tőlünk Sárit udvarin van egy gazdaság, ahol ráadásul magyar tarkák vannak, és az ő tejükből készült ez, és hát ugye Magyarország tortájához, akkor mit választhatnánk jobbat, mint hogyha magyar tarkákból készül a túró, meg a tejföl. És jeleztük a tulajdonosnak, és hát ő azonnal intézkedett, és néhány napon belül megkapták a minősítést, tehát kijött a hatóság is, megkapták a minősítést, és akkor bizonyítványt elküldtem a ipartestületnek, és akkor minden rendben volt innestől kezdve. Hát ugye mi a tejfölből itt egy muszt készítettünk, fehér csokolád és tejföl muszt. És ezt azért havasítottuk citromlével, elég sok citromlé van benne. Hát tényleg jó kis egyensúlyos lett a torta ezáltal. A túrót pedig lent csak egy ilyen picike vaníliával ízesített vaníliás felvert habbal, ami ugyancsak hasonlít tulajdonképpen egy felverhető ganáshoz, de mégse az, mert nincs benne csokoládé. És ahhoz azt kevertük össze a túróval, és hát nagyon jól működött, jól érezni lehet benne a túrórögöket, és kívül ez a tejföl, és maga a tészta is egy érdekes, ez egy frangipán tészta, ami tulajdonképpen inkább egy piskóta helyett inkább hasonlít egy kevert linzerhez. A cukrot kihabosítjuk a vajjal, és akkor ahhoz kerül mandulaliszt, és a végén a tojás, meg a folyékony tejszín, és akkor ezt sütjük ki. Nagyon nagyon jó vele dolgozni, mert nem esik össze a massza, tehát jó, tartja magát, és isteni illata van sütéskor. Tehát.
2: Említetted a túrót, illetve pontosabban a rögös túrót, illetve a tejfölt, meg a tésztát. Na most az van, hogy ha arra gondolok, hogy tejföl és túró, akkor nekem egyből eszembe jut az, hogy akkor itt kapunk egy túrógombócot, amit egy kis vaníliás tejföllel gyakon öntünk, és akkor meg is vagyunk. Vagy eszembe juthat például egy túrós laska, aminek a tetejére még ráteszünk egy kis, nem tudom, tejfölt, akár édesen is, és akkor abból is egy jó desszert jön ki. Ezek benne lehetnek egyébként ízkombinációban, de ti azért nagyon sok mindennel felhúztátok még. A tésztán túl még számtalan gyümölcsöt, illetve csokoládét is tartalmaz.
3: Igen, ugye magában a muszban van a fehér csokoládé, illetve hát a bogyós erdei gyümölcsökben abból készítettünk egy zselét, és abba a zselébe édes ribizlibort tettünk még, ami hát tényleg nagyon jó kis háttér ízt ad neki, és hát így lett komplett. Annyi még, hogy az elején a zsűri, ugye úgy történik ez, hogy kiválasztanak a 60-ból, mégis kiválasztottak 10-et, ami tovább jutott. Egyébként ugye, amikor ilyen 35-40 torta szokott lenni, akkor 6 torta tovább jut, és akkor de most a 10-et választottak ki, ez is lett egy plusz kör, egy középdöntő. És akkor a zsűri ilyenkor ugye megfogalmazza a javaslatait, tanácsokat ad, mit kell csinálni, és akkor volt egy olyan, hogy az első tortának az alján a ropogós rész az egy ilyen Lotus keks volt. Ez egy ilyen karamellás keks, egyébként finom, nagyon szeretjük, de nem éppen magyaros. Ez a lótuszkeksz, és akkor zsűri javasolta, hogy ez jó lenne kicserélni. Hát akkor meg úgy voltunk vele, hogy ha már kicseréljük, akkor mivel hogy eddig a torta többi részében meg nincs liszt, tehát nincs benne hozzáadott búzaliszt, akkor ebbe se teszünk, hanem keményítő van benne, meg mandulaliszt, és akkor így a torta tulajdonképpen
2: lisztmentes lett.
3: Nem mondom azt, hogy gluténmentes, de mert ugye a keresztel, a műhelyben van liszt, a tortában viszont nincs.
2: Ami azt jelenti, hogy beleszállhat a levegőből, igen, de hogy gyakorlatilag kanállal vagy szitával nem teszel vele sehová sem.
3: Tehát az extrém súlyosnak kell lenni a gluténérzékenységnek, hogyha ez is probléma. Tehát, ugye, de azért ezt jeleznünk kell. Tehát nem gluténmentes, de hozzáadott lisztet nem tartalom. Ez a korrekt.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az idei ország tortája verseny nyertese, a Bíbor Fehér torta megalkotója, Balogh László cukrászmester. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idei ország tortája, a verseny nyertes tortája is itt van a stúdióban. Ez pedig nem más, mint a Bíbor Fehér, és velem szemben a stúdióban a Bíbor Fehér egyik megálmodója, illetve a cukrászdának a tulajdonos, alapító tulajdonosa, Balogh László cukrászmester. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello. Gyorsan tegyük helyre, tehát akkor azt említettem nem egyszer, nem kétszer, hogy te vagy az egyik megálmodója, pontosabban a torta készítője. Az van, hogy három tortát készítettetek egy verseny keretén belül. Te vagy most az, aki egyébként turnézik mindenfelé ezzel a tortával. A te kezed is benne van ebben a tortában, de hogy igazából ez egy ilyen kaláka munkában készült torta, vagy a Rolandhoz kapcsolódik?
2: Igen, tehát a Rolandnak, a cukrászmesterünknek, a kis Rolandnak a fejéből pattant ki a recept, tehát ezt ő alkotta meg, és utána a finomításokban már, amikor már zsűri kért és javasolt, akkor már persze, akkor már összedugtuk a fejünket, és akkor már együtt finomítottunk rajta. Tulajdonképpen az eredetihez képest nem sok változás van, az alján a ropogós rész, és az áthúzója az lett megváltoztatva, az tulajdonképpen az, ami a Hungáriának lett volna az áthúzója, illetve az áthúzója is, az került ennek a tetejére. Tehát alul felül kicseréltük, a többi része maradt.
1: A belsőség az ugyanaz, talán fogalmazza ki. És pont a tetejével szerettem volna folytatni. Itt van egy egész 24 szeletes torta, tehát a Bíbor Fehérből az 16. idei ország. 16, bocsánat, egy egész 16 szeletes torta a Bíbor Fehérből az idei nyertes tortából. És hogyha ránézek, akkor a tetején azt látom, hogy át van húzva. Igen, ez az áthúzó, ez fehér csoki?
2: Nem, ebben nincs fehér csokoládé, hanem pici sűrített tej van benne, és ez egy tükör áthúzó, tehát nincs benne csokoládé.
1: Ami viszont van még rajta, nyilván a szeletek díszítve vannak, ahogy szokták egyébként a tortát díszíteni, ilyen kis pöttyökkel. Ez az a bizonyos tejfölmussz, ami benne is benne van a tortában, azok a pöttyök.
2: A csokoládé laposkák alatt?
1: Így, igen.
2: Igen, az tulajdonképpen nem a tejfölmusz, hanem amit említettem, van ez a vaníliás felvert hab, ami hasonlít egy felverhető ganáshoz, de mégsem ganás. Abból egy részét meghagyjuk a díszítésre, a másik része össze lesz keverve a rögös túróval. És a tetején pedig vannak ezek a különleges csokoládé tallérok. Amelyek.
1: És ez a következő kérdés. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy alapvetően az ország tortájáról beszélünk. Tejföld, rögös túró, fehér csokoládé, stb. Meg bogyós gyümölcsök. De hogy miért van a tortának a tetején egy vékony szelet retek?
2: Igen, nem tudom, hogy az első, aki retekhez hasonlítja. Igen, van olyan retek, amelyik egy kicsit az erezete ilyen círmos. Ez annál egy kicsit bonyolultabb. Tehát egy csokoládét egy fóliára ilyen kis borsónyi pöttyöket dresszírozunk, és utána ezt meg szitából szórunk rá liofilizált málnaport, rákerül egy másik fólia, és akkor egy ilyen eszközzel, akár egy evőkanállal, vagy ilyen kis spatulával ezt elsimítjuk, kilapítjuk. De akár még egy kávé tömörítővel, egy tamperral is ezt egy picit lenyomni, és akkor elnyeri ezt a formát. És hát még nem ezt a formát, mert utána ezt a fóliát összetekerjük, és beletesszük egy csőbe, vagy csak egy fél hengerbe, és akkor utána, amikor ez megdermed a csokoládé, tehát kristályosodik, akkor utána ilyen szép lesz az alakja, ilyen fél ív.
1: Nagyon szép. Elkészült tehát az ország tortája, pontosabban, kihirdették a nyerteseket, ti lettetek a nyertesek, Gyuláról érkezik idén is az ország tortája, ez pedig a Bíbor Fehér. Hogyha kicsit távolabbról nézzük az egész szakmát egyébként, te, aki évtizedek óta benne van ebben a szakmában, és most megint megnyerted, vagy megnyertétek az ország tortája versenyt. Szóval, hogyha távolabbról nézzük, mi most a trend a cukrászat világában, Laci? Annyi mindent hallani, hogy akkor most mentes sütemények jönnek, hogy akkor térjünk vissza a klasszikusokhoz, a retro 80-as, 90-es évekbeli süteményekhez, a franciák még mindig mennek, a millefeuille-t szerintem azt nem lehet megállítani az előretörését. Most mi a trend a cukrászat világ? Van egyáltalán trend?
2: Hát nem tudom, tehát én ezt nem tapasztalom, hogy mentes sütemények felé menne a trend. Az biztos, hogy megnő rá az tehát megnőtt rá az igény. Érdekes dolog, hogy ez ez egy anekdóta. Anyukám az idősek otthonjában volt, és mi első alkalom, amikor vittem süteményt, aztán Matild napra pont, megkérdeztem a vezető ápolót, hogy van valamelyik bent lakó esetleg érzékenységgel, ha. Vagy cukor, vagy senki, azt mondja. Ezek még másképp szocializáltak ezek a anyukák, meg apukák. Tehát gyakorlatilag régen ez nem volt annyira. Tehát amikor én elkezdtem a 80-as évek elején a cukrászatot, akkor se nagyon foglalkoztunk még ezzel, és hát ugye most azért egyre több van, és ezért is van egy olyan kategória is, hogy cukormentes országtorta, mert ugye a cukor, akkor a laktóz, a glutén, ezek a fő problémaforrások, és hát ugye vannak olyanok, tehát mi, hogyha akarnánk is csinálni ilyen termékeket, akkor ahhoz egy külön műhely kellene. Aha. Mert nem mondhatnánk azt, hogy gluténmentes, mert keresztszennyeződés az felléphet, tehát ahhoz egy külön műhely lenne, és most már azt lehet látni, hogy vannak akik specializálódnak erre, uh-huh. és csak ilyeneket készítenek, és ellátnak üzleteket, cukrászdákat. Mi is szoktunk ilyeneket vásárolni. Talán inkább ez lesz egy trend, én szerintem, hogy lesznek, akik erre specializálódnak, uh-huh. és magas szinten dolgoznak. Hát ugyanakkor meg szeretünk átvenni a francia cukrászatból dolgokat, és pont a fiam volt kint az ősszel egy Franciaországban, egy műhelyben, uh-huh. és ott megkérdezte, hogy hát nem szoktatok csinálni ilyen mentes dolgokat? Ott mondják, hogy ők nem. Hát ők, ott is ez van, hogy vannak specialisták, akik, uh-huh. akik ezzel foglalkoznak, de ők nem nagyon foglalkoznak ezzel, a franciák, azt vettük észre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balogh László cukrászmester, az idei ország tortája verseny egyik nyertese, úgy egyik nyertese, hogy a Bíbor Fehér Fantázia nevű tortának az egyik megalkotója, és itt van a torta, és a stúdióban kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balogh László cukrászmester ül velem szemben a stúdióban, a Viharsarok legismertebb cukrásza, aki az idei ország tortája verseny egyik megalkotója, és az ország tortája az idei nyertes, az a Bíbor Fehér Fantázia nevet kapta. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz. Nem csak te vagy itt, hanem maga a torta is. És ugye ez 20-ától a Várkert bazárban hozzáférhető, meg gondolom nálatok is mind a kettőben, ugye ott
2: túl áll.
1: Mennyire titkos a recept?
2: A recept az ilyenkor úgy van, hogy az már július hónapban a cukrászok megkapják a receptet. Tehát nem csak úgy megkapják, hanem ezt úgy kapják meg.
1: Körémél, tessék!
2: Nem, hanem úgy, hogy először is egy titoktartási nyilatkozatot aláírnak. Ugye nyilatkoznak, hogy el szeretnék készíteni az aktuális Magyarország tortáját. Ha rendezett a viszonya az ipartestülettel, tehát mit tudom én, ki van fizetve a tagdíja, akkor megkapja a belépőkódot, és akkor le tudja tölteni magának a receptet, sőt készül július elején készült egy oktatóvideó, ami bent az ipartestületnek a cukrászműhelyébe csináltunk. Tehát lépésről lépésre egy videón bemutatjuk, hogy a tortát hogy kell elkészíteni. Az idén az elég egyszerű, tavaly egy kicsit bonyolultabb volt. És ugye ezt is akkor le tudják tölteni, illetve a nagykerek például megkapják az alapanyaglistát. Megkapják azt, hogy minden liszt, cukor, vaj, tejszín, ezek kellenek hozzá, hogy az, hogy milyen arányokban, ilyenekről természetesen nincsen szó, ebből nem lehet a tortát megcsinálni. Hát ilyenkor csak a cukrász ipartestület tagjai szokták készíteni, mindez úgy van, hogy egészen az év végéig, aztán január 1-től, 2027. január 1-től nyilvánossá válik a recept.
1: Bárki számára hozzáférhető. Akár én is otthon, akár a saját konyhámban, hogyha nekiállni. Te beszoktál megállni egyébként a műhelyben?
2: Hát állandóan ott vagyok.
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Nem csak irányítasz?
2: Hát nem úgy értem, az állandóan ott vagyok, hogy az asztalnál dolgozom. Hát ugye egy cukrászműhelyben, főleg ugye ennyi ember, ha dolgozunk, azért mindig van valami, és valamit, például valaminek a bevásárlását én intézem például. Tehát nem az asztalnál dolgozom effektíve, de ott vagyok a cukrászműhelyben.
1: Dagasztás megy még, vagy nem tudom, tortákat még szoktad kenegetni spatulával, hogy akkor ezt majd én csinálom meg, mert ez...
2: Hát hogyha szükség van rá, akkor persze, akkor beállok, de most is volt, hogy a lapokat kenegettem a tortához, de tehát úgy állok a munkához, hogy más is hozzáférjen most már, mert én már kis nyugdíjas vagyok.
1: Ezt akartam mondani, hogy te olyan régóta benne vagy már ebben a szakmában. Hát, hogyha a 80-as évek eleje óta valaki csinálja ezt, akkor az hát pár évtizedet benne van ebben. Az egész életed benne van ebben.
2: Na, benne.
1: Nem volt olyan sosem az elmúlt évtizedekben, hogy azt mondta volna, ahogy említettem, a Viharsarok legismertebb cukrásza, Magyarország egyik legismertebb cukrásza, hogy elegem van a csokoládéból, meg a felvertekből, meg a képviselőfánkból, meg a nem tudom akármiből is, hogy engem most hagyjatok, soha többet ne lássak, semmiféle műhelyt, meg édességet, meg alapanyagot, meg tésztát.
2: Hát igen, nem volt, hála Istennek, de remélem lesz azért. Hát nem, szóval azért most már fiam nagyon sokat segít, a Zoltán fiam, a másik fiam. Ő is László, ő egyébként villamos mérnök, de ő sokat segít nekünk például a marketingbe, és a nyomonkövetési részét a cukrászműhelyen mellül a nyomonkövetés az ő kezébe van, és azt ő irányítja, és ő hát tulajdonképpen vezeti ezt az egészet, nagyon sokat segít ebben, mert ez egy nagyon fontos része manapság a szakmánknak. Tehát régen ez annyira nem írták ezt nagybetűkkel, de most meg már nagyon fontos.
1: A nyomonkövetés az nyilván a HACCP miatt, hogy pontosan tudjuk, hogy ha esetleg valami történik, akkor honnan származik az alapanyag, mikor készült, stb. Stb.
2: Hát igen, a nyomonkövetés az erről szól, hogy amikor megérkezik hozzád egy áru, akkor ugye egy táblagéppel lefotózzuk a számlát, és minden egyes karton, vagy egység, vagy zsákra kinyomtatunk egy QR kódot, ami rá van írva, az odaig vissza lehet követni, hogy az a nyersanyag, az mikor jött, és honnan jött, és a számlán természetesen még a szavideje is rajta van, és onnastól kezdve ez vissza van követve ez egy lépés hátra. Világos. Tulajdonképpen. Igen. Tudjuk azt, hogy az a nyersanyag az honnan jött. Akkor utána a következő lépés az, amikor készítünk egy terméket, kell hozzá mondjuk 10 nyersanyag, akkor azon a nyersanyagon lévő QR-kódokat ugyancsak befotózzuk, és akkor kap egy másik QR-kód, de az már a terméknek a világos QR-kódja. És akkor ha a terméknek a QR-kódját beolvassuk, akkor onnastól kezdve látjuk azt, hogy az a benne lévő nyersanyag, az honnan jött, mikor jött. Tehát ez a nyomon követés.
1: Otthon meg előveszem a lisztet, meg előveszem a tojást, nem nézem meg, legfeljebb csak a szavatosság idejét kikeverem, megsütöm, leszem meg.
2: Hát de otthon nem is kell más.
1: Tehát ugye, azért, mert ipari mennyiségűt, illetve ipari körülmények között csináltak a cukrászdában. Egy-két utolsó kérdés a végére, Laci, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Ez a 80-as évek eleje óta benne vagy ebben a szakmában. És hát az még pont az az időszak, meg a következő pár egy-két évtized, amikor a cukrászdák azért virágoztak, a cukrászdák korát éltük, beültek, az idősebbek, a fiatalabbak randevúzni mentek, vagy csak egy szelet sütit megenni. Aztán utána kicsit, mintha leáldozott volna a, nem tudom, 2010-es években ennek a kultúrának. Most hogy állunk a cukrászdai világgal? Visszajött az, hogy akkor menjünk randizni, sütizni a cukiba?
2: Nálunk igen. Tehát ez tényleg azt látjuk, az, hogy a fiatalok szeretnek bejárni hozzánk, úgy a 100 évesbe, mint a kézművesbe. De egyébként érdekes, hogy tényleg 80-as évben, amikor én elkezdtem, hát akkor iszonyú mennyiségeket kellett gyártani. Vagyis hát készíteni. Tehát pont, hogy egy cukrász termelőbe dolgoztam, és hogy reggel azzal kezdtünk, hogy lefőztünk 40 plé krémest. Egy plé az 96 darab volt, akkor a plé volt. De ezzel kezdtük a reggelt, és ez volt rá olyan 2,5-3 óránk, és utána elkezdtünk szeletelni, és utána a többi, mire a krémes kihűlt, akkor elkezdtük a krémest fölvágni. De akkor 1 forint 70 fillér volt egy krémes.
1: Most meg 860. És akkor az még olcsó.
2: Igen. És akkor az emberek akkor gyakorlatilag jöttek és vittek 10-et, 20-at, 30 krémes, és azt tették. Hát én nem is tudom, mint a kötelező lett volna. Aztán jöttek a 90-es évek, akkor gyakorlatilag azt láttuk, hogy hát az ANTS akkor azt nézte jó szemmel, hogyha nem tejszínnel dolgozunk, mert nem lehetett akkor kapni például ultrapasztőrözött tejszínt, hanem aminek hosszabb a szavideje, hanem csak kannába, és az viszonylag nem volt eléggé biztonságos. Akkor azt annak örültek, és azt preferálták, hogyha a növényi tejszínnel dolgozunk. Hát az manapság meg már inkább egy bűnnek számít a különböző növényi habalapoknak a használata, tehát mi nem is használunk ilyeneket. Meg a margarint imádták. Hát ugye ez mind aztán megváltozott, és se margarin, se növényi tejszín, ilyenek nem nagyon, vagy csokoládé helyett bevonó.
1: Ó, tényleg.
2: Bevonó.
1: Hát ezeknek leváltozott. Utolsó kérdés a végére. Meg volt a díjátadó, kaptatok egy szobrocskát, talán fogalmazzak így, nyilván emléklap is van hozzá, meg egyéb nyeremény is van, amit majd felhasználtok nyilván. Lehet menni valami továbbképzésre, vagy mi volt az?
2: Kaptunk ilyen workshopokra, tulajdonképpen egy vouchert, és hát ezt persze majd ki fogjuk használni, és na hát a legfontosabb az, hogy a kabátra fölkerült még egy csillag.
1: És akkor az utolsó előtti kérdés. A belügyminisztériumba elmenni és ott átvenni a díjat. Nyilván már tudtátok, hogy ti lesztek a nyertesek. Ott azért kis izgalom van még ilyenkor, amikor beteszitek a lábatokat, és tudjátok, hogy most nyertünk.
2: Igen, tehát nagyon felemelő volt, és szerettem ott lenni, illetve nekem azért is volt egy kicsit ez különleges, mert én ott fönt a Hiltonba kezdtem a pályafutásomat. Tehát én 78-ban ott kezdtem el dolgozni a Hiltonba, akkor mint szakács. És akkor ott álltam most a belügyminisztériumnak a Hess András tér felüli oldalán, és akkor néztem a Hilton, és akkor itt kezdtem. Voltam 18 éves.
1: Szóval az ország tortája idei nyertese az nem más, mint a bíbor fehér, ami ugye Gyuláról jött, csak úgy, mint a tavalyi nyertes. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét, és gratulálok!
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben a beszélgetéseken már túl vagyunk, de programajánló még nem volt. Most lesz. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Augusztus 18-a és 23-a között idén is megrendezik Debrecenben a Virágkarnevált, amit csodálatos virágkocsikkal és látványos felvonulással tiszteleg augusztus 20-a előtt. Az államalapítás előtt tisztelgő karnevál Magyarország egyik legnagyobb és leglátványosabb nemzeti ünnepsége egyébként, és hát a rendezvény mai formájának kezdete 1966-hoz kötődik, de előzményei között képzeld el 1900-as és 1905-ös debreceni virágkorzókat is említenek, úgyhogy egy nagyon-nagyon régi rendezvény, nyilván így félig debreceniként, és te is debreceni vagy, mi sokszor láttuk, de ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: Közértet. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Mesterségek ünnepe főszervezőjével, Igyártó Gabriellával, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Balogh László cukrászmesterrel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár tesók új lemezéről beszélgetek, Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát az Évszakok című album. Tarts velünk!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Köszöntelek titeket!
1: Sziasztok!
2: Hello, hello!
0: Fókuszban pedig az Évszakok című album, viszont még mielőtt erre rátérünk, ugye augusztus 4-én jelent meg ez az új zenei anyag. Picit felvezetésnek, hogy vagytok így nyár vége felé haladva, bandukolva, cammogva, meséljetek egy kicsit.
1: Hát azért túl vagyunk elég sok Esti Kornél és Lázár Tesók koncerten is, jó pár fesztiválon, jó pár kisebb romantikus helyen.
0: Oh.
1: És hát kicsit fáradtan, én legalábbis úgy érzem, de amúgy minden kerek jó volt a szezon, és jól éreztük magunkat a koncerteken. Mi mást kívánhat egy zenész?
2: Hát tökéletesen összefoglalta az Ágoston az érzelmeimet és az érzéseimet, úgyhogy csak annyit mondanék, hogy tényleg az van, hogy a nyárnak így kell kb. Zajlani, ahogy történt, hogy jó sok koncert, elfáradni augusztus közepére, úgyhogy ez most igazából teljesült, úgyhogy jön egy kis pihi ezen a héten, és akkor aztán szeptembertől megint jó sok minden lesz.
0: Erről majd beszélgetünk a beszélgetés végén. Na és akkor ne kerülgessük, itt az Évszakok című lemez, ugye augusztus 4-én debütált, 22 dal található rajta, és ez egy érdekes zenei anyag, mert hogy ez kvázi egy összefoglaló. Tehát voltak itt évszakok, EP-k, évszak EP-k, és most itt van egy egész évszakok lemez. Na, meséltek róla, mi volt a koncepció, akár belemehetünk az évszakokba is, rátok bízom.
2: Szerintem ez egy másfél éve kb., vagy most már két éve is, valami két éve nyáron beszélgettünk arról, hogy akkor az új dalok kapcsán így mi legyen valami koncepció, és akkor szerintem az Ágoston dobta be ezt, hogy egy ilyen évszak tematikában el tudnánk képzelni a felhalmozódott ötleteknek a kidolgozását, és aztán tetszett nekem is ez az ötlet, és akkor úgy fogtunk neki a nagyon sok felgyűlt, évek alatti felgyűlt témáknak a meghallgatásának, hogy mi az, ami inkább ilyen tavaszi hangulat, nyári, ősz és a többi. És akkor ez így kirajzolta így negyed évente azt, hogy akkor kb. Mivel foglalkozunk, és akkor ilyen 4-5-6-7 mikor mennyi jött ki, meg mennyi állt így össze organikusan, ilyen kis LP-ként, tényleg évszakonként kihoztuk ezeket 25 tavaszától egészen 26 elejéig. A tavasz volt az első, a tél volt az utolsó, tehát az 26 elején jelent meg a tél. És akkor azt gondoltuk itt tavasszal, hogy tök jó lenne ezt egy ilyen különleges kiadványba összerendezni. Nyilván akkor így a Spotify-n is így kap egy ilyen külön kis formát ez, de a fizikai formátum volt az igazán izgi, mert egy naptár formát öltött igazából ez a kiadvány, és igazából a Kobuciba csináltunk ennek egy ilyen évszakok tematikás, hát ilyen bemutatót, vagy ilyen szokásos nyári koncertre ráhúzott ilyen koncepcionális estét, úgyhogy szerintem nagyjából így röviden ennyi ennek az ilyen kerete, és hát egyébként meg arról van szó, hogy nyilván folyamatosan így szerzőként, meg így előadóként is inspirál minket az, hogy dalok jöjjenek ki.
1: De elég sok fajta dalunk van, elég sok fajta ötletünk van, valami tényleg ilyen vidámabb, mosolygósabb arcunkat mutatja meg, mert olyan is van, hiába
0: létezik
1: az Esti Kornél és a szokásos ilyen, nem tudom, borúsabb ránkangatott jelzők, de közben megvan a melankolikusabb irány is, és hát ez tényleg jól beilleszthető volt az évszakos tematikába, és szerettük volna megmutatni, szerettük volna minél több színünket megmutatni ezzel a kiadvánnyal.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek. Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát az Évszakok című album.
1: Engem nagyon-nagyon megfogott ez a naptár, erről még egy kicsit beszéljünk, ha jól tudom. Ezt úgy gondoltátok, hogy volt egy fizikai kiadvány, egy CD, és emellé jött egy örök naptár. Ezt hogy képzeljük el? Én ezt nem láttam még, hogy ez hogy néz ki, ötletem sincsen.
2: Igen, egyébként ez az öröknaptár dolog, ez a, talán a menedzserünknek, a Balázsnak jutott eszébe, és a feleségem, a Zsófi volt így a megvalósító, ő szokta csinálni az ilyen kiadványainkat, ilyen családi bizniszként. Nyomjuk el, mert lezertesuk. és akkor, hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyilván nincs év szerint dedikálva, mint egy ilyen rendes naptár, hanem nagyjából az a lényege, hogy bármelyik évben felhasználható, vagy bármikor elkezdhető, tehát ilyen üres sem vannak azok a dolgok hagyva, amik mondjuk egy évhez kötnek egy naptárat, de ez olajában egy ilyen fali naptárként képzeld el, ami nyilván egy csomó szempontból lázertesósítva van, van benne egy csomó ilyen erekje, emlék rólunk, nem tudom, egy csomó, nem is tudom, egy kollázs technikával vagy montázsra, majd a feleségem otthon lesz, hogy nem tudom ezeket normálisan elmondani.
3: Kollázsos montázs.
2: Kollázsos montázs. Szóval egy csomó ilyen kép rólunk, meg egy csomó fontos ilyen dolog van benne, és igen, ez egy CD-nek is otthont ad ez az ilyen extra naptár. Úgyhogy jövő héttől már webshopban is lehet kapni, úgyhogy ha nagyon érdekel, akkor beszerezhető a dolog. De igazából mindig szeretjük azt, hogyha van egy ilyen nagyobb munka mögöttünk, ami akár egy több éves folyamat, annak hát, ja, szóval ez az ilyen régi vágású hozzáállás, legyen valami fizikai, kezelfogható ilyen emléke is az egésznek, de nyilván mi is azért alapvetően Spotify-on hallgatunk zenét, meg ilyesmi, úgyhogy nyilván ez inkább egy ilyen merch.
3: Hogy keresek egy CD lejátszós autót még valahol, és beteszem, hogy meghallgassam magunkat.
1: Igen. Biztos, hogy léteznek ilyenek.
2: Én most egyébként a ilyen esti kornélos archiválás miatt ugye szereztem egy ilyen CD író egységet, és ezzel meg tudtam
1: hallgatni
2: a CD-t.
3: Na, majd átmegy fifázni.
2: Amikor átjössz fifázni, akkor már meghallgatjuk.
1: Úristen, CD író, óriási. Na hát, visszatérve az Évszakok albumra, vagyis hogyha teljesen mentünk ettől. Van itt kettő különleges dal, 22 közül kettő versfeldolgozás, az egyik a Tudod, hogy nincs bocsánat, a másik pedig Szél hozott, szél visz el. Ezekről meséljetek nekem.
3: Hát a Tudod, hogy nincs bocsánat, ez egy, tehát az gimiben csináltam meg. Egy irodalom órán vettük ezt a verset, és akkor, már akkor is azt csináltam, hogy mindig doboltam a padban, meg szórakoztattam az osztálytársaimat ezzel a ütögetéssel, és valahogy nagyon jó ritmus van ennek a versnek, vagy ahogy így mondta a tanár, akkor így ez a tangós ritmus, ez így valahogy megragad bennem, és akkor így akkor is, akkoriban is zenéltem már elég sokat, és akkor ezt a feldolgozást én megcsináltam, de csak azt hiszem, egy osztálytársának mutattam meg, és ennyi volt, és az itt porosodott, úgymond a fiókban, igazából az agyamban, és akkor két éve egy költészetnapra megcsináltuk Dodival, csak így felvettük egy mobillal próbatermünkbe, és az így eléggé virális lett, hogy úgy mondjam. Modern szóval, és akkor úgy voltunk vele, hogy ezt feltesszük egy kiadványra, és akkor így alakult ez.
2: Ja, úgyhogy a tavaszra felvettük.
3: Tavaszra vált, és az őszinél pedig a Szabó Lőrincnek a verse, az is így hasonló módon így megragadt bennem, és volt hozzá egy kialakult dallam, egy kíséret, és akkor ezzel is úgy voltunk, hogy akkor ezt is feltesszük, mert ez is jól illeszkedik az őszbe. És hát itt tulajdonképpen ennyi, meg szeretjük a verseket nyilván.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Mert Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek. Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát az Évszakok című album. Mennyire fontos nektek az irodalom? Azért a Lázár Tesók, vagy akár az Esti Kornél dal szövegei is azért bőven-bőven számomra költészet szinten mozognak. Most lehet, hogy nagyot mondtam. Hogy érzitek ti ezt, és hát milyen a kapcsolatotok az irodalommal?
1: Az nyilván ez egy nagyon nagy elismerés, meg jó érzés, hogyha neked így jönnek le a szövegek, hogy akár ilyen irodalmi értékkel bírónak is hallatszanak, azért azt mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy ezek alapvetően dalszövegek, most hagyjuk a versfeldolgozásokat, de hogy a saját szövegeink, ezek úgy készülnek, hogy ezek zenével együtt működjenek, tehát lehet, hogy vannak olyan szövegek, amik esetleg zenének is, nem tudom, valahogy mutatnak valamit, de azért ez szerintem nagyon fontos különbség, hogy amikor verset ír az ember, már nem sok verset írtam, de ott csak a betűk vannak, és csak a szavak, és semmilyen más kellék nincs. Uh-huh. A zene meg egy nagyon erős szövet szerintem a szöveg körül, és hát figyelj, törekszünk erre, tehát hogy a szövegek is egy olyan folyamat, hogy sokszor nagyon sokáig csiszolgatjuk, reszelgetjük, otthon egyedül, közösen, Lázár Tesók szinten is egyébként azért sok szöveg, akár melyikünk is hozza, azért még átgyúrjuk, alakítgatjuk, eléggé szigorúan elmondjuk egymásnak a kritikáinkat, vagy a észrevételeinket a szövegekkel kapcsolatban. De igen, ez egy törekvés, hiszen alapvetően mi olyan értelemben vagyunk szerintem zenészek, hogy valamit ki akarunk fejezni a zenénkkel, tehát hogy nem önmagában vagyunk mondjuk ilyen virtuóz jazz zenészek, vagy ilyesmi, hanem a zene azért alapvetően egy eszköz arra, hogy olyan kifejezzünk. Aztán
2: nem sokat gyakorlunk, hogy úgy mondjam, szóval nem nincs az, hogy napi szinten 3-4 órákat készülünk zeneileg, inkább ilyen ösztönös zenészek vagyunk, vagy ilyen ösztönösen jönnek az ötletek is, szerintem a szövegek is azért így próbáljuk így az isteni dolgokat is így belevinni, az ilyen megmagyarázhatatlan részét az alkotásnak, és nem annyira a matek felől közelíteni meg a művészetünket.
0: Na hát most már teljes az év, itt van ugye EP-n minden egy évszak, valamint most itt van az Évszakok című album is. Nektek van egyébként nyilván ezen a mesdjén haladva kedvencetek, kedvenc évszakotok? Vagy az évszakokon belül kedvenc dalotok? Léteznek-e ilyenek? Kezdjük az évszakkal. A négy közül melyik?
1: Személyesen nekem a kedvenc évszakom, azt hiszem, hogy a nyár egyébként, de hogy a saját évszakos kiadványunkból melyik a kedvenc, ezt nehéz megmondani. Ugye a tél volt a legutolsó, amivel foglalkoztunk. Uh-huh. Mivel az van időben a legközelebb a jelenhez, talán azok a témák, amelyek azon a kislemezen voltak. Nekem például személyesen azok jelentenek talán most így a legtöbbet, de most a Kóbuciban mindegyikről játszottunk az összes kis EP-ről, és mindegyiket tök jó volt játszani, szóval hát nyilván egyébként szerintem, hogyha az ember úgy csinálja a zenélést, meg úgy áll hozzá, hogy mi hozzáállunk, akkor elsősorban magadnak írod a dalokat, vagy legalábbis azért írod, hogy jobb legyen a kedved, nem tudom, így kiadj magadból dolgokat, amik feszítenek. Szóval ilyen szempontból nyilván mindegyik dalnak megvan a maga funkciója az ember életében, vagy van egy ilyen magán szál. Persze vannak szerintem jobban sikerült, meg mit tudom én, talán nem annyira jól sikerült, mondjuk nem tudom, hangszerelések, vagy hangzások, amiknek én vagyok a felelőse, szóval azért is merem ezt így kritizálni, de összességében azt hiszem, hogy számunkra ez egy ilyen fontos mérföldkő volt, hogy ez a 22 dal így mára így összeállt.
2: Hát egy érdekes vállalkozás volt, mert elég sok időt töltöttünk így az alkotással, mégiscsak 22 dal az nagyon sok, és
1: egy év alatt.
2: Igen, tényleg ilyen pepecselős volt, de itt egy szép ilyen kerek út volt.
0: És évszak tekintetében? Neked?
2: Ja, évszak. Nekem nagyon össze-vissza vannak. Éppen amilyen hangulaton van. Hát nagyon sok hangulat van rajta, és tényleg nem tudnám kiemelni azt, hogy ez tényleg ilyen kedfüggő, hogy most éppen
0: az őszi
2: dalok állnak hozzám közelebb, vagy azok esnének jobban, vagy a nyári. Szóval ez inkább ilyen hangulatfüggő.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát pár percre még az Évszakok című új lemez. Egyébként van-e már koncepciótok következő albumra?
1: Sajnos nincsen több évszak, úgyhogy...
0: Na, pont ezért kérdezem, hogy figyelj, ezt most körbejártátok teljes mértékben, még jött viszont egy összefoglaló is.
1: Van 12 óra, amit ki lehet még próbálni.
2: Na, ez most jutott eszébe, hogy lehet, hogy meglátta itt az órát.
0: Igen.
1: 12 lemez, mit szólsz, Zoli?
0: 12 lemez? Egy ideig elvesztek vele.
1: Egy nap alatt. Jó, van. Te találsz erre valakit? Engem ne keres.
0: Szóval, hogy mire számíthatunk tőletek még?
2: Figyelj, ez igazából azért elég organikusan szokott alakulni. Most azért az idei évet egyrészt az Esti Korénak a 20 éves ilyen ünneplése az elég jól kitölti, meg a Lázár Tesók fronton is azért az van, hogy lesz azért elég sok koncert, meg volt is már mögöttünk. Szóval most az van, egy picikét még próbáljuk tényleg sok helyre elvinni ezeket a dalokat, és valószínűleg majd ősszel télen lesz megint egy ilyen kreatívabb fázis, amikor amúgy is kicsit kevesebb koncert szokott lenni, főleg ugye télen, meg egy picit bennünk is ugye meg lesz az, hogy mögöttünk van mondjuk egy fél év, és akkor mik azok a dolgok, amik megmozgatnak minket. Szóval, hogy olyan értelemben ez a 22 dal, ez tényleg egy nagyon intenzív, egy másfél éves munka volt. Azért nagyon, szerintem el is fáradtunk olyan szempontból benne, hogy nagyon sok kreatív energiát belevittünk, és ilyenkor szerintem jót tesz az egyébként az embernek, hogyha hagyja, hogy egy kicsit csak úgy történjenek vele a dolgok. Elég sok minden történt is az elmúlt egy évben, a világban is körülöttünk, és a többi. Úgyhogy szerintem lesz ennek egy ilyen organikus frissessége, amikor azt érezzük, hogy na, akkor most akkor megint csináljunk sok új dalt, ilyesmi.
0: Viszont esetleg témák kapcsán honnan szoktatok inspirálódni? Igazából úgy is megfoghatjuk, hogy honnan jött egyáltalán, hogy az évszakokat dolgozzátok fel. Tehát, hogy mi lehet a következő ilyen pillanat? Meg milyen téma?
1: Hát szerintem nők kapcsán mindig van valami, vagy jó, vagy nők rossz, úgyhogy... mindig lehet számítani.
2: Hát igen, ez egyik nyilván az ilyen párkapcsolati dinamika megvetület. És az nyilván az, hogy ezek az ilyen társadalmi, nem tudom, történések, változások, ezek például inspirálnak-e, vagy pont, hogy most azt érzi majd az ember, hogy hagyja azt, hogy menjenek a dolgok, és akkor ebben inkább most egy kicsit ilyen, nem tudom. Majd ezt meglátjuk, ezt most még szerintem olyan nehéz megmondani, mert tényleg nagyon intenzív évek vannak mögöttünk minden szempontból, és most egy kicsit én abban a fázisban vagyok, hogy most csak élvezem, hogy koncertek vannak, élvezem azt, hogy azt érzem, hogy az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk, és hogy nagyon sok minden változik, és majd alakul, és ez nagyon egy nyitottságban bennünk egyébként arra, hogy így mi történik, így velünk is, akár tényleg ilyen alkotói szempontból, nagyon jó zenésztársaink vannak egyébként a Lázár Tesókban is, akikkel időről időre dolgozunk. Az Esti Karénak is szerintem egy ilyen tök jó éve van, szóval igazából most egy kicsit így örülünk annak, hogy vagyunk, meg örülünk annak, hogy mögöttünk van tényleg. A Esti Kornélnak is ugye új lemeze volt tavaly, tehát hogy tényleg egy nagyon sok minden kijött belőlünk az elmúlt években, és az szerintem nekünk egyébként egy olyan, nem is tudom, ilyen jó érzésű, ilyen önbizalommal teli jövőt, amire majd szépen ráfekszünk, amikor úgy érezzük, hogy rá kell.
0: Igen, záró kérdés, lesz még koncert az évben? A szezonban, ősszel, bármikor.
1: Lesz pár vidéki koncertünk is, ilyen klubokban. Ilyesmik.
2: Igen, igazából van-e az évnek mindig egy dinamikája. Általában évelején az első pár hónapban szokott lenni egy nagyobb koncert, vagy Magyar Zeneháza, vagy valami ilyesmi helyszín, ami egy ilyen nagyobb ülős. Nyáron mindig ugye ez a Kopuci, ami fix pont, az most volt, nagyon király volt, és akkor általában ősszel mindig valami spécibb koncertet fogunk, vagy szoktunk csinálni, és most is ugye ez a terv, ez Szuterén Gasztatérben ugye egy ilyen gasztró dologgal egybekötött, ilyen különleges koncert van szinte minden évben, és ez idén is egy ilyen triós felállásba csellóval együtt megyünk majd. Ez egy nagyon klassz dolog, aki szereti tényleg az ilyen jó kajákat, meg a jó borokat, és esetleg minket is tolerál, vagy kedvel, annak tényleg ajánljuk ezt a programot, ezt nem sokan meg fogjuk hirdetni, és egyébként vidéki városokba egész sokba fogunk menni, tehát hogy érdemes majd ezt is figyelni, mert olyan városokba is elmegyünk, ahol talán még nem is voltunk így Lázár Tesókilag, szóval, és ez már volt is egyébként itt tavasszal is, hogy egész sok olyan helyre jutottunk, ahol még nem voltunk, mert ez még mindig egy viszonylag friss dolog, ez a szerintem ez a formációnk, tehát hogy Most arra van azért annyira sok anyag is már mögöttünk, most arra fedezett föl magának minket egy csomó szervező is, hogy szerintem a következő években lesz az, hogy tényleg elég sokat fogunk játszani, és tök izgi, hogy milyen helyszínek, meg milyen helyzetekbe kerülünk majd ilyen szempontból. Tényleg egy csomó ilyen intim térbe el lehet menni ezzel, amiben egy rockzenekar nem tud ugye belehelyezkedni. Onnantól kezdve tényleg, hogy macskaköves városi, nem tudom, ilyen kis terek, ahol van egy, nem tudom, pici színpad, és ott összegyűlik pár száz ember, és ezek nagyon jó hangulatú dolgok tudnak lenni. És Fonyódon volt egy múlt héten koncertünk, egy csodálatos ilyen panoráma sétányon, és nagyon klassz volt, úgyhogy az ilyen típusú dolgokat is keressük amúgy a nagyobb szabású dolgok mellett.
0: Hát akkor én azzal zárnám le ezt, hogy mindenki kövessen titeket, gondolom ott lesznek az infók mindenféle kisebb-nagyobb koncertről, megmozdulásról.
2: Minden.
0: Sok sikert, kitartást még nektek, és majd pihenjetek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Az elmúlt egy órában a Lázár Tesók új évszakok című lemezéről beszélgettem Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. A

0: Tűfrádió minden magyar az elmúlt egy órában a Lázár Tesók új évszakok című nevezéről beszélgettem Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: a Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: világon. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, meg a magyar őstörténet világában is egy kicsit, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kovács Nóri, énekesnő, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, örülök, hogy megint itt lehetek.
1: Legutóbb már említetted, hogy valamikor tavaly, nem is tudom, szeptember-október magasságában beszélgettünk, és akkor nem zene kapcsán, habár számtalan dallal jelentkeztél az elmúlt időszakban, hónapokban, még hát ilyen kollaborációk is voltak, majd erről is beszélünk a későbbiekben, de hogy Japánba tartottál éppen. Megvolt a japán utazás?
2: Megvolt, és szerencsésen haza is érkeztem belőle. Fantasztikus élményekkel telve és koncertekkel telve. Tokióban megrendezett magyar fesztiválnak volt a fő vendége, és hát nagyon megtisztelő volt, mert több mint 8000-en voltak ott ezen a nagy koncertemen, és hát a japán kultúrába is egy kicsit belekóstolhattam, és a japán emberek vendégszeretetébe.
1: Most voltál először Japánban?
2: Most voltam, de nagyon bízom benne, hogy nem utoljára.
1: Milyen volt egyébként ott lenni? Nagyon más az ő kultúrájuk, mint a miénk. Az ilyen nagyon csendes, nagyon tiszta, nagyon visszafogott, és igen. Hát kicsit ilyen elmélyedettebb talán fogalmaz.
2: Meditatívak, igen. Viszont nagyon-nagyon barátságosak az idegenekkel, és egy percig nem hagytak magamra, bár a közbiztonságra semmi panaszom nem lehet, de mindava kísérgettek, mindig hajlongtak, mindent meg akartak mutatni. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és hát maga a kultúra, ez a gésa kultúra, a szamurájok. Engem a történelem nagyon-nagyon érdekel, és hát az ő történelmükbe is amennyire lehetett ezen időszak alatt bepillantottam.
1: Csak ott voltál Tokióban, vagy esetleg nem tudom, felszálltál arra hiper-szuper gyors vasútra, és
2: Felbizza, és hát az is egy fantasztikus élmény volt, hogy ott szélsebesen elrobogtunk, és nyilván ezt a sebességet bentről a vonatból, a Shinkansen-ben nem is lehetett érezni. Kiotóban voltam még, az ősi fővárosban, és hát nyilván amit ott is meg lehetett nézni, azt megnéztem, amit meg lehetett kóstolni, azt megkóstoltam. Nem azt mondom, hogy kígyót, békát, de polipót, és medúzát, és egy csomó olyasmit szerintem, amiről nem is tudtam, hogy micsoda.
1: És ha már említed, hogy a szamurájuk meg a gésák földje, vagy kultúrája, vagy vidéke. Kimono volt-e rajtad, vagy hoztál-e haza? Mert nyilván kitanát, amit a szamurájuk használnak, ezt a kardot, azt nem nagyon lehet.
2: Sajnos nem engedték fel a repülő. Persze nem ez volt a kifogás. Igen, hoztam haza egy kimonót, ugyanis képzeld el, ajándékba kaptam. Az egyik koncert után egy hölgy odajött hozzám, és átadott nekem egy kimonót, és hát nyilván én ezt nem tudtam felvenni, hogy nem tudom, hogy hogyan kell ezt magamra kötözni, mert különböző szabályi vannak nyilván ennek is, és ott beöltöztettek, úgyhogy igen, hoztam haza egy eredetit.
1: Úgy öltöztettek be, hogy megkaptad azt a bizonyos arcmaszkot, vagy hogy mondják, amit egyébként adnak hozzá.
2: Nem, ezt a fehér púderos dolgot, és a sminket, azt nyilván nem meg a hajam, hanem magát a ruhát, de hát tényleg ide tűröm, oda behúzom, itt leszorítom, ott kiengedem, itt lehet hosszabb, ott lehet rövidebb, tehát eznek tényleg nagyon-nagyon merev szabályai vannak a mai napig is, és hát azért Kiotóban rengeteg gésát láttam.
1: Mennyi időt töltöttél kint?
2: Nagyon keveset mondhatám, 8 nap volt, és hát ez alatt a 4 koncert mellett hát éjjel-nappal, ami belefért.
1: És hát oda azért eljutni sem egyszerű, tehát hogy legalább mennyit, 9-10-11 órát utaztál.
2: Ó, bárcsak annyi lett volna, átszállással lett, nem, nincsen közvetlen repülőjárat, és hát majd egy nap volt odafele is, meg visszafele is az út. Meg hát nyilván az időeltolódás is azért keményen odavert, de hát idő nem volt arra, hogy pihenjek, úgy voltam vele, hogy majd ha hazaérek, akkor kipihenem magam.
1: Beszéltünk az élményekről, viszont magáról a koncertről még nem, egy kicsit még révedjünk el ebben a bizonyos koncertben, vagy annak az élményeiben, hogy mik maradtak. Oda mentél, és nyilván a saját zeneiségedet vitted, mindazt, amit te képviselsz a magyar kultúrából, a magyar népzenéből, ahhoz hogyan viszonyultak egyébként? Magyar fesztivál volt, tehát nyilván rengeteg magyar volt a közönség soraiban, de gondolom nem csak.
2: Nem csak magyar, sőt, főként nem magyar, hogyha így arányosítani szeretném, akkor körülbelül 5% lehetett a magyar közönség. A többi az kifejezetten japán érdeklődő volt. Egyébként nagyon-nagyon szeretik a magyar népzenét, és a Kodály módszert szerint tanítanak, úgyhogy ismerik is, és olyan emberekkel is találkoztam, akik itt a Zeneakadémián tanultak, és úgy mentek vissza. Úgyhogy nagyon befogadókészek voltak, és az egyik kedves történetem, hogy amikor a Magyar Házban énekeltem, a koncert előtt 5 perccel megkérdeztem, hogy hát mennyit kell várni, mint itt magyar idő szerint ez a 7 perces színházi csúszás, ez belefér, és akkor mondták, hogy dehogy is, hát itt pontosan kell kezdeni, mert az emberek itt vannak, és Mondom, itt vannak az emberek, hát olyan csönd van, szerintem itt nincs senki. És lementem a kezdésre, és mindenki ott volt, és néma csendbe ült. És ettől egy kicsit érettentem meg, hogy akkor most hogy is fog kezdődni ez a koncert. De hát ilyenek. És aztán elkezdődött, és feloldottak. Először nagyon visszafogottan tapsoltak, és aztán a harmadik, negyedik dal után, miután így bevontam őket az egészbe, és már együtt énekeltük, hogy virágom, virágom, akkor már nyilván ők is feloldottak.
1: Pont ezt kérdeztem volna, hogy ha ilyen visszafogottak, hogy néma csendben ülnek, és nem tudom, a légyzümmögést meg lehet hallani, ha egyáltalán van bent a teremben légy, akkor a visszajelzés, az fontos egy színpadon álló művész számára, hogy tetszik vagy nem tetszik, mosolyognak, nem mosolyognak, hogy ezt elengedik annyira magukat, hogy akkor kimutatják az érzelmeiket, vagy csak három taps, vagy nem tudom, egy meghajlás, és akkor még hanghatás sincs, és akkor meg nem tudod, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó.
2: Igen. Volt rá példa, mondom, a koncert elején, de aztán nagyon feloldódtak, és nyilván úgy is készültem a műsorra, hogy próbáljam őket bevonni. Nagyon sok mindent lefordítottunk japán nyelvre, és volt egy konferáló, aki elmesélte a történéseket, hogy melyik dal miről szól, milyen a magyar népi kultúra, milyen a táncház mozgalom. Vittünk vetített képes előadást, és mi egymást, és tényleg sikerült feloldódniuk annyira, hogy aztán a tapsok és a mosolyokból a visszajelzés az nagyon pozitív lett. És hát sajnos japánul nem tanultam meg, de nagyon angol egy picit tudtunk kommunikálni, és hát nagyon tetszett nekik a műsor, ez derült ki.
1: Az, hogy nem tanultál meg japánul, azt értem, mert az nem egy kettőnapos feladat. Viszont, mint hogy Freddie Mercury itt volt annak idején, ugye 80-as évek, amikor koncert volt, és elénekelte azt a bizonyos dalt magyarul, te valamit énekeltél japánul?
2: Sajnos nem. Próbálkozás volt, hogy valamit megtanuljak, de annyira bonyolult nekem ez a nyelv, hogy nem sikerült, és akkor inkább úgy voltam vele, hogy akkor nem erőltetem.
1: Ez már majdnem egy évvel ezelőtt történt, amikor Japánban voltál, azóta volt még valami, Nóri, valamer?
2: Külföldön, ha azt kérdezed, a diaszpóra területeken jártam magyar földön, nagyon-nagyon sokat voltam Erdélyben, szinte a fél életemet, vagy a fél évemet ott töltöttem, és hát megint sok mindent gyűjtöttem, nem csak zenét, hanem egyéb néprajzi dolgokat is, amelyeket hát nyilván feldolgozok, és születtek új dalok, meg egy új album is, amiről még azt hiszem, hogy talán nem is beszéltünk.
1: Nem bizony, de majd fogunk.
2: Jó.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Nóri énekesnő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Nóri énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Nóri.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
2: A tavalyi élményekről, japán élményekről beszéltünk, hiszen azért elég sok időt, jó, hát szerinted kevesed, de legalább 7-8 napot töltöttél. Az nekem sok voltál Japánban, vagy töltöttél Japánban, és koncertist volt, meg egy kicsit nyilván körbenéztettek, és akkor arról még nem beszéltünk, és akkor itt fordulunk rá arra, ami most aktuális veled. Veletek kapcsolatban, mert ez nem csak a tied, nem egy koncert, a la Kovács Nóri, hanem hogy többen vagytok ebben a bizonyos Genesis nevezetű zenés magyar történet. Történelem órában talán fogalmazhatunk.
3: Mondhatod így is, de misztérium játék, ezt a szót mi nagyon szeretjük. Azért, mert egy kicsit olyan misztikus, egy kicsit varázslatos, és dalokon keresztül ez a 7 szereplő elénekli az egész magyarság történetét egészen, még a honfoglalás előtti kortól, az ókorban kezdődik valahol a sztori, és eltart egészen a mai napig, sőt a jövőbe is betekintést enged.
2: Milyen dalok kapcsán? Ugye 19-én, augusztus 19-én kerül föl legközelebb a színpadra Turul házban. Ezek olyan dalok, amelyek meghatározott korból, a magyar őstörténetből származnak, és egyébként benne van a magyar hagyományban. Vagy született egy előadás, és akkor nullából megírottak. A dalok is, ezek új dalok.
3: Vannak benne új dalok is, természetesen ahhoz, hogy a lineárisan fel tudjuk építeni az egész történetet, voltak hézagok, hiszen voltak olyan dalok, amik, vagy voltak olyan történelmi események, amelyekről nem szóltak dalok, és azokat nyilván meg kellett érni, de mind a 7 énekes hozta a saját repertoáriából azokat a dalokat, amelyeket bele tudtunk illeszteni. És nem csak az őstörténetünkről szól, hanem, mint amit jeleztem is, egészen a 20. század, vagy már a 21. századig. Úgy próbáld meg elképzelni, és azért Genezis a címe, mert tényleg a teremtéssel kezdődik, a bibliai teremtéssel. Egyébként Patrubányi Miklós, a Magyarok Világszövetségének az elnöke volt ennek az egésznek a megálmodója, és a Genezisnek a névadója is. És hát a teremtés után jönnek a nimródi idő, Hunor magyar, új hazát keres, innen ered a magyar nemzet, egyébként az én dalaim azok ide kapcsolódnak, és utána elindulunk a történelemben, a honfoglalás előtti idők, Árpád, új hazaszerzés, Szent István kora, dicső királyok, hogyan tartották egyben magyar, a magyar földet, ugye rengeteg támadásért minket, és hát ezt mind valahogy túl kellett vészelni, és mindig megmaradtunk, és aztán jöttek a legfrissebb történések, például a 20. századi trianoni vész, amelyben aztán megint meg kellett, hogy erősödjünk utána, és itt kapcsolódnék a jelenhez és a jövőhöz, mert egy nagy üzenete ennek az egész kétfelvonásos drámának, hogyha a magyarság együtt tart, hogyha összefogunk, akkor túlvészelünk minden nehézséget, és akkor miénk a jövő.
2: Azon gondolkodom közben, hogy egy ilyen 2 órás előadásban, Genezis ez a címe, ugye 19-én lesz a következő előadás belőle, a magyarság történetét, a Genezistől, tehát hogy a teremtés történettől kezdve egészen a jelenig és a jövőbe utaló mondatokkal foglaljátok össze. Na most, hogyha a magyarság történetét veszem 2 órán keresztül mindent beletenni, az nem lehet. Tehát, hogy itt azért válogatni kellett. Rákóczi szabadságharcot nem említetted.
3: Nem említettem, de benne van.
2: Békeidőt nem említettem.
3: De az is benne van. Képzeld el, még ezek is. Hát nyilván most nem akartam felsorolni azt a 22-23 dalt, amiről szól, de természetesen benne van a Rákóczi féle szabadságharc, a 48-as szabadságharc, sőt, ha már szabadságharcokról, az 56-os forradalom is, úgyhogy tényleg nagyon próbáltunk minden fontos momentumot beletenni, vagy jelzésszerűen a háttérvetítésekbe beletenni, de hát nyilván mindenre nincs idő, mint mondtad is, 2 órában, de annyiban fejlődik a műsorunk, hogy mindig az aktuális ünnepekhez egy kicsit igazítjuk. Aha. Az ősbemutatónk a Nándorfehérvári viadalnak volt, a dicső viadalnak volt az emlék napja előtt, éppen ezért oda kapcsolódó Hunyadi és egyéb dalok kerültek bele. Most ugye a Szent István ünnepe kapcsán Szent Istvánhoz kötődő, és a magyarságnak a felajánlása Szűz Mária felé ilyen jellegű dalok kerülnek. Tehát mindig fejlődik a darab, és mindig kerülnek bele új elemek.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor a mostani előadás, a 19-ei, az nem ugyanaz lesz, mint amit korábban azon a bizonyos Nándorfehérvári emlékünnepen megcsináltatok.
3: Nyilván vannak benne hasonló vagy azonos elemek, de mindig van egy kicsi aktualitás, mindig kerül bele egy-két új dal, így tudnám megfogalmazni.
2: Mennyire vettél, vagy vettetek részt ti énekesek ennek a bizonyos darabnak, ennek a misztérium játéknak a megszületésében? Említetted, hogy a Magyarok Világszövetségének az elnöke volt az ötletgazdája. Ők leültek, nem tudom, egy szerzővel, és akkor ketten megcsináltak mindent, vagy leültetek kalákában mindannyian, és akkor mindenki elmondta, hogy akkor szerintem még ez, szerintem még azt, és akkor egy ilyen közös gondolkodás eredménye lett a darab.
3: Hát ugye ehhez, hogy egy darab megszülessen, nyilván anyagi fedezet is kell, és akkor itt megemlépteném a mi szponzorunkat, aki rengeteget tesz hozzá ehhez a darabhoz, Szeremleiné Koncz Krisztinát, és hát nyilván Patrubányi Miklós úr vele ült le első körben átbeszélni mindezt, és aztán jöttek a művészek. A művészek közül talán Király Tibort és Hefner Attilát említeném meg első körben, hiszen ők voltak azok, akik behívták a többi művészt a darabban, és én is így kerültem be. Ugyanis azt mondta nekem Attila, hogy kell nekünk egy aranyasszony. És akkor első körben nem pontosan értettem, hogy mire gondol, de miután vázolta, hogy miről fog szólni ez az egész misztériumjáték, nagyon szívesen vettem benne részt, és nagy megtiszteltetés, hogy részt vettek benne, és azért felsorolnám, hogy még kik vannak ebben a darabban, hiszen így ez a 7 ember, plusz a táncosok és a különböző segítő emberekkel áll össze a teljes stáb. Vörös Marti Imrét nem említettem még, Fehér Boglárkát, Szepesi Ricsorszt, Szöke Tímeát, ők rajtunk kívül még nyilván Király Tibor és Hefner Attil mellett én, tehát így vagyunk heten az énekesek, mint a 7 vezér, vagy a 7 törpe, vagy a minden, tehát annyira misztikus ez a 7 szám is egyébként, 7 országból érkeztünk. Na és akkor ezek mellett van egy fantasztikus tánckarunk, amely szintén hozzáad vizuálisan ehhez az élményhez. Barna István volt az, aki felkészítette a fiatalokat, és gyönyörű szép táncokkal és különböző mozgásokkal erősítik ennek a tartalmát, és hát nyilván ott van mögöttünk a stáb, akikkel együtt dolgozva tudott ez kiteljesedni.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Nóri énekesnő. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Nóri énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is örülök, hogy itt lehetek, szervusz.
1: Augusztus 19-én lesz a következő előadás a Genezisből, aminek a Nándorfehérvári Diadal emlékünnepén volt ugye az első bemutatója, vagy az első előadása. Kicsivel ez most másabb lesz, mert ugye ott azt domborítottátok ki, hogy Nándorfehérvár, most augusztus 19-én pedig az államalapítás ünnepét, Szent István ünnepét fogjátok majd hangsúlyosabbá tenni, talán fogalmazhatok így. Hogy képzeljük ezt el egyébként? Megjelenésben, látványban, vetítést már említettél, amilyen korszakot éppen behoztok, hogyha éppen nem tudom, Mátyás korszakát hozzátok, akkor azok a fidres fodoros ruhák lesznek rajtatok, hogyha nem tudom, Boldog békeidőkről beszélünk, akkor talán kalap, meg öltöny az urakon, meg mindenféle felöltő, stb. Szóval, hogy megjelenésben is hozzátok?
2: Mivel ez egy misztérium játék, igen. Különböző jelmezekkel és kosztümökkel próbáljuk meg annak a kornak a hangulatát felidézni, és a vetítést már ugye említettem, és a vetítésben is természetesen az dalhoz kapcsolódó témában van a vetítés. Vannak felvezető szövegek is, amelyek segítik a dalok közötti áthidalást, vagy amihez nincsen dalunk, akkor ott egy picit megemlítjük az adott korszakot, és hát az énekesek mellett, amint említettem már, a tánckar az, amelyik még nagyot dob ezen az egészen, és akkor a fényjátékok, tehát ez tényleg egy ilyen színházi előadásként képzeld el, és képzeljék el a tisztelt közönség, és azért is misztérium játék, mert olyan varázslatos, olyan mesés, és ebben a két órában megpróbáljuk azt elérni, hogy az emberek kiszakadjanak a hétköznapokból, hogy tényleg az előadás végére egy ilyen nagy mély sóhajjal emelkedjenek fel a székből, és érezzék azt, hogy na igen, megéri magyarnak lenni, én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar lehetek.
1: Amikor megkaptad a telefonhívást, vagy e-mailt, nem tudom, akkor egyből igent mondtál, vagy azt mondtad, hogy kicsit gondolkodnék rajta, küldjetek hát egy e-mailt arról, hogy akkor miről is van pontosan szó.
2: Hála Istennek kapok meghívásokat, és hát már tapasztalatból tudom, hogy nem szabad rögtön elsőre igent mondani rá. Nyilván megkértem a szervezőket, hogy valahogy egy kicsit tájékoztassanak, hogy miről is szól ez az egész, és nyilván amiután beavattak, utána már kérdés nem volt, és nagyon szívesen. Hiszen nekem is a szívem ugye a magyarság története.
1: Misztérium játékról van szó, ami alapvetően egy ősi színházi műfaj, talán fogalmazhatok így. Jó magad, nem egyszer, nem kétszer mondtam, énekesnő vagy, ha bár van színpadi tapasztalatod, nem csak énekléssel, hanem tánccal kapcsolatban is, de hogy ez a bizonyos előadás, a Genezis, ez annyi, hogy akkor fölmentek, és akkor eléneklitek, és a táncosok táncolnak, és vetítés van, vagy esetleg vannak benne olyan dialógok, olyan jelenetek, amiket nektek, a szereplőknek, azt ott mondjuk elő kell adni, és akkor ilyen kicsit színészi vénát is feltételez ez.
2: A színészi véna az erősíti a koncepciót és a műsort, nem mindennyian veszünk ebben részt, nyilván nem mindenkinek van erre affinitása, van, aki inkább mint énekes próbálja meg kifejezni magát. Amint említetted is, én már azért mozogtam produkcióban, színházi produkcióban, és egy olyan koreográfiát talált ki Barna István a táncosokkal, hogy én nagyon közreműködök velük, és egymásra reflektálunk. Például a Teremtés és a Násztánc, azok a dalok az ős történetünkből, amelyeket éneklek, és ott nagyon-nagyon szépen egymásra épülve, énekelve, ők a tánccal erősítik ugyanazt a témát.
1: Zeneiségről még nem beszéltünk, oly módon, hogy milyen jellegűek, műfajúak, stílusúak ezek a dalok. Jó magad, népdal énekesnő vagy. Egyébként a felsoroltak nem biztos, hogy ugyanazt a műfajt képviselik, mint amit te. Ezt most hogy képzeljük el? Tehát, hogy ha nem tudom, van egy reneszánsz korabeli dal, akkor reneszánsz megszólalás, a hangszerek, illetve hangzás, vagy nem tudom, az egészet átteszitek a magyar hagyományokba, a népzenei hagyományokba.
2: Mindenre van példa. Nyilván a 7 énekes 7 különböző műfajt, vagy 7 egyedi stílust képvisel. Van, aki a rock világából, a rock színház világából érkezett. Van, aki mint énekmondó érkezett ebbe a produkcióba. Említetted, én mint népdalénekes is népdalokat feldolgozó populáris énekes érkeztem. Van, aki történetmesélő. Tehát tényleg különböző műfajok, de valahogy próbáltuk ezt úgy egységbe hozni, és vannak átjárások, mert van úgy, hogy egy történetet 2-3 énekes mesél, és akkor ott már a műfajok, a zenei műfajok is keverednek. pontosan ez a cél, hogy így áthidaljuk ezeket, és hogy mindenki megtalálja a magának kedvére valót, és a legvégén van egy nagyon populáris dal, direkt a végére került, és azért, mert hogy átvezessük a jövőbe a tisztelt közönséget, ez pedig az országimás dalunk, a Repülőmadár.
1: Volt már egy előadás belőle, és akkor augusztus 19-én lesz a következő. Viszitek tovább, tervezitek, hogy lesz még belőle előadás, vagy látjátok már, hogy mikor lesz, ha lesz?
2: Igen, kérdésed első fele, hogy meg volt az ős bemutató, de képzeld el, kettő is volt ebből. No. Teltházas közönség előtt, és hát ekkor nyilván azért bíztunk benne, hogy ez nagy érdeklődést vált ki, már akkor felvetődött bennünk az ötlet, hogy akkor ezt folytatni is fogjuk, és hát ugye a Patrubányi Miklós nevét már említettem, és a Magyarok Világszövetsége székházát ő biztosítja nekünk arra, hogy mi több előadást akár havi rendszerességgel is tartsunk majd itt, és hát a következő ugye ez az augusztus 19-i, de aztán szeretnénk majd ősszel mondjuk az iskolákat is bevonni, és egy ilyen említetted ezt is, egy zenés történelem órát adni akár nekik. Nyilván, hogyha feltételek vidéken is adottak, akkor szívesen leköltözik a színházunk, ha nem, akkor pedig őket is várjuk szeretettel a Turulházba. És hát van még egy koncert, ami egy kihelyezett koncertünk már. Szeptemberben tervezzük majd az első kihelyezett koncertünket Keszthelyen, a Festetis Látogató Központban délután 5 órakor, és még a dátumot nem mondtam, szeptember 13-án.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Nóri, énekesnő, előadó művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Nóri, énekesnő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia!
2: Szia!
1: 19-én lesz augusztusban, ugye, ebben a hónapban a következő előadásotok a Genezisből, méghozzá a Turulházban, itt Budapesten, aztán majd szeptemberben viszitek Keszthelyre, mint ahogy említetted, és akkor most beszéljünk zenéről, méghozzá hozzád kapcsolódó zenéről. Számtalan dallal jelentkeztél az elmúlt hónapokban, voltak benne kollaborációk is, méghozzá helyi énekesekkel, hogyha Erdély egyik másik faluját veszem.
2: Igen, fantasztikus élményekkel telve érkeztem haza, és annyi gyönyörűséget gyűjtöttem megint fel, hogy kikívánkozott belőlem egy újabb album, és ennek az albumnak a címe az, hogy Hangom elkísér. Kicsit ilyen, hát nem jó szó az, hogy itt most nem jó szó az, hogy misztikus, inkább szimbolikus jelentése van, hiszen arra gondoltam, hogy a közös dalok kísérjék mindenkinek a lelki útját, és hogyha valóban utaznak, akkor is hallgassák ezeket. Megemlíteném itt most Serestély Pistát, vagy Serestély István, akivel új széki dalok születtek, és az egyik ilyen felkerült az albumra is, az a cím, hogy Hallottad te tőlem pajtás, és hát nagyon népszerű ez a nóta. Képzeld el, van egy unokaöcsöm, aki úgy énekel, hogy Hallottad te öreg patás, és tudja az egész albumot kívülről, fújja, úgyhogy a gyerekek körében is népszerű ez a dal, meg nyilván az egész album.
1: Ez széki? Csak? Onnan származik minden?
2: Nem minden dal származik, de a többsége népzenei gyűjtés alapján feldolgozott populáris folkdal, mint amilyen műfajt én képviselek. Vannak rajta általánosabb népdalok is, mint a Kéki Bolya búra hajtja a fejét, de van például bordal, pálinkadal, hiszen itt a nyár, itt a bulizás ideje, úgyhogy erre is készültünk.
1: Szóval album... Igen. És hogyha már van hallható anyag, akkor látható anyag lesz-e hozzá? Néha jelentkezel videóklippekkel.
2: Igen, többel is van egy ilyen szokásom, hogy szoktam videóklippeket is készíteni. Ehhez az albumhoz nem is számoltam össze, de 3 vagy 4 videóklippem van már. Nyilván ezeket meg lehet tekinteni a különböző social médiákba, de van egy új dal, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon megtisztelő megint csak, hogy felkértek rá. Ez még nem publikus, de beszélni már beszélhetek róla, hiszen kalotaszegi imás klippet forgattunk áprilisban. 3 kalotaszegi falunak a zenei és a népviseleti és a néphagyományban néphagyomány világát dolgoztuk fel ebben a dalban, ami egy népdal feldolgozás megint csak, és fantasztikus emberek társaságában tölthettem ezt az egy hetet, és hát ebből születik meg az a dal, az a klip, ami majd népszerűsíti egy kicsit a kalotaszegi kultúrát.
1: Melyik falvak? Tudhatjuk, hogy nagyon titok. Inaktelke?
2: Nem. Egy kicsit másfelé indultunk el. Hát a népszerű Méra az kihagyhatatlan, és Kisbács és Szucság, ez a 3 falu, egymás melletti települések.
1: Szóval van tehát imásklip, vagy lesz imásklip, nem sokára látható, majd gondolom mindenkinek. És akkor egy-két utolsó topik a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Nóri, ez pedig az, hogy nem véletlenül van a nyakadban az a bizonyos, nem bros, nem tudom, hogy hívják azt, függő,
2: meg a füled,
1: nyaklánc medál, köszönöm, ennyire értek hozzá. Meg a füledben is, ami passzol egymáshoz nyilván, mert hogy te nem csak azzal foglalkozol, még a csuklódon is van, azt hogy hívják annak, mi a
2: tudom, meleg van, és nyár, és igen. Minden.
1: Jó, szóval, hogy nem véletlenül van, vagy hordod ezeket az ékszereket, mert te nem csak azzal foglalkozol, hogy énekelsz, meg mindenféle lemezeket készítesz, meg koncertezel, hanem, hogy ékszereket is készítesz. A kelengye az hozzád kapcsolódik, az te vagy.
2: Igen, ez teljesen én vagyok, és már több mint 10 éve létezik ez a márka, és először ruhákat készítettem, aztán jött az ékszerek iránt, sújtás ékszerek iránti szerelmem, és hát ez valahogy engem fejez ki, tehát most már a koncertezéshez és a hétköznapokhoz is a saját ékszereimet, a saját ruháimat viselem, és hát például a klipforgatások nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy újabb alkotásokat csináljak, hogy inspirálódjak, és hogy ezeket bemutassam. És hát megint csak egy másik nagyon megtisztelő felkérés, ugyanis a kolozsvári Magyar Napokra annak is egy divat bemutatójára hívtak meg augusztus 22-ére.
1: ezek az ékszerek, ezek úgy készülnek, hogy csak saját magadnak csinálsz, vagy hogyha esetleg, nem tudom, van ilyen népművészeti vásár, akkor te csinálsz valamiből, nem tudom, 12-t, és hogyha valakinek megtetszik, akkor azt hazaviheti.
2: Csak félig igaz, amit mondasz, népművészeti vásárokon nem szoktam részt venni, de igen, készítek még ékszereket másoknak is, akár megrendelésre, vagy akár csak így egyedileg, viszont nincs két egyforma soha, és pont ettől egyedi, hogy nem fog szembe jönni vele az utcán. A ruhákból nem készítek többet, viszont magamon hordva mutatom azt, hogy számomra mit jelent a magyarság és ez a populáris, modern, köntösbe öltöztetett világ, és hát nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megmutathatom, egy divat bemutatom majd.
1: Beszéltünk arról, hogy nem sokára, augusztus 19-én Genezis előadás a Turulházban, beszéltünk arról, hogy majd lesz még belőle szeptemberben előadás, jön a videóklip nem sokára, ez az Imás klip, az albumon dolgozol folyamatosan. Egyébként ezen kívül mi az, amit látsz még a következő hónapokra? A nyárból van még egy szűk hónap, vagy nem tudom, 3 hét hátra. Mi az, amit még látsz a következő időszakra, akár őszre?
2: Mindenképpen a koncertek és a koncertszervezések kellős közepén vagyok most is, hiszen az új repertoárt, az új lemezt megpróbálom minél több helyen népszerűsíteni, meg hát nyilván, ami nagyon-nagyon nagy falad, de pozitívan mondom mindezt, ez a Genezis, misztérium játék, és hát most e körül is rengeteg teendő van, hogy ez mindig fejlődjön, és hogy mindig toppon legyen, úgyhogy ezek mindenképpen a jövőnek a feladatai, és hát aztán egy picit szeretnék majd a pörgésből leadni, lejjebb adni, és azért egy kis pihenés is jó lesne.
1: És ez lett volna a legeslegutolsó kérdés a végére, hogy esetleg még egy kis pihenés vagy utazás belefér-e a nyáron? Ti vagy te ilyen Mostár rajongó vagy?
2: Mostár, már meg volt.
1: Már volt?
2: Persze.
1: Akkor erről lemaradtam.
2: Lemaradtál, volt már egy kis nyaralásunk, és természetesen a kihagyhatatlan Mostár is megint belekerült. Jó lenne ősszel is egy-két napra elvonulni, de engem már az is kikapcsol, amikor az erdélyi barátokat meglátogathatom.
1: Nóri, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm.